0: rockinfo.hu.
1: A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza 2021. februárjában.
0: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt találhatsz.
1: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
0: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.

Köszönjük szépen. Most pedig egy dal, amiben aztán tényleg minden jó érzésemet összegyűjtöttem, mint szövegíró, és belezsúfoltam az összes olyan klassz dolgot, amit szerintem akkor jónak gondoltam. A fröccsivástól kezdve a napsütésen át.

0: rockinfon.hu.
1: Rockinfon.hu.
0: A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza 2021. februárjában.
1: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt találhatsz.
0: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
1: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.

0: Köszönjük szépen.
1: Most pedig egy dal, amiben aztán tényleg minden jó érzésemet összegyűjtöttem, mint szövegíró, és belezsúfoltam az összes olyan klassz dolgot, amit szerintem akkor jónak gondoltam. A fröccsivástól kezdve a napsütésen át minden. Íme.
2: Strádarádió. Hallgass ránk!

Utoljára Hakapeszi ma kibontotta ilyen vadul a magyaros csokoládét, ahogy én próbálom felidézni a számakkordjait. Ezt azért próbáltam ilyen vicces lenni, mert most olyan szám jön, amit még komolyan megint.

Köszönjük szépen! Jó estét kívánunk! Ez itt a Kispál és a Borz csendesülős zenekar. Engedjétek meg, hogy bemutassam a zenekar gyorsan, hiszen vagyunk néhányan olyanok is a színpadon, akiket esetleg nem ismertek. Diósidi Ákos, őt talán igen. Zongora, egyéb hangszerek. Szabó Attila, a vonós szekció fővonósa. Pál István Szalonna, a nagyszerű primás, és Kunos Tamás Brácsa. A zenekar új dobosa, Bóra Áron. A zenekar régi dobosa és új ütőse, Tóth Csüli Zoltán. És a zenekar örök vendégművésze, Leskovics Gábor. Köszönjük szépen! Most pedig egy olyan dalt játszunk, ami mind húsvétkor, mind karácsonykor roppant aktuális.

0: Egy olyan dal,
1: ami csak a megjelenése után 6 évvel, vagy 7 évvel, vagy 8 évvel ment ki a divatból, vagy vált anakronisztikussá.

Köszönjük szépen. Most pedig egy dal, amiben aztán tényleg minden jó érzésemet összegyűjtöttem, mint szövegíró, és belezsúfoltam az összes olyan klassz dolgot, amit szerintem akkor jónak gondoltam. A fröccsivástól kezdve a napsütésen át minden.

0: rockinfon.hu.
1: Rockinfon.hu.
0: A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza 2021. februárjában.
1: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt találhatsz.
0: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
1: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.

Köszönjük szépen, most pedig egy új szám következik, amely a túlélést hivatott biztosítani. Tudjátok, hogy minden ember nagyjából úgy működik, mint a patkányok, nem kell hozzá semmi más, hogy túléljük mindent, csak az, hogy azt higgyük, hogy akik körülöttünk vannak, vagy akik nem a legjobb barátaink, és nem annyira sajnáljuk őket.

egy érzése teraszra vitte őket. Látták, hogy ott Alant 200-al lőznek Ferrari Porsche-kat. És Porsche-k viszont gondolták a lüktető élettel a viszonyt ide elkezdeni. És rögtön szaladtak oda, ahol a legtöbben ettek, ittak, vagy csak feküdtek egymáson. Hívhatjuk baszásnak, de olyan ritka, amit az emberek együtt csinálnak a szexel, a régi harcostársak, testi jó barátok és a lelki világnak. A csontot dobnak olykor, és szerelemnek hívják.

0: няма! Ez egy nemzetközi kiáltás. Tulajdonképpen azt hiszem, hogy a... Nem is mondok semmit, figyeljetek. Sokkal jobb, hogy az ember egyszerű üzeneteket juttat a közönség közepibe, nem? Hogy így együtt így tudunk ilyen egyszerű ilyen dolgokat kiaválni, mint az igen, meg a nem, meg a hello. De most akkor legyen ez a nyama. Figyeljetek, erre nagyon rámegyünk most. Azt mondja, hogy András, te egy igazi rock énekes vagy, állsz a színpad közepén, előtted sok ember, és most megszólítod őket. Jó, elsőre nem ment. Az a lényeg, hogy nem szabad, ilyen lazán kell jön csinálni ezt. Látok, más, még egyszer jövök. Nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama. Az üzenet célba ért? Figyeljetek! Tudom, hogy titeket még nem tudlak fanatizálni, de a zenekart már megtanítottam. Figyeljetek, most együtt mindenki, akinek a szíveig elért ez a kis üzenet, az most együtt velünk, együtt, jó? Na! Nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama. Most nem. Ti nem. Nézd meg, a közönség előbb tudja, mint ti. Nyama nyama nyama nyama nyama
1: nyama nyama nyama nyama nyama
0: nyama nyama nyama nyama nyama
1: nyama
2: nyama nyama nyama nyama
1: nyama
0: nyama nyama nyama nyama.

0: szépen!
1: Hát igen. Az elején azért játszott, hogy egy kicsit tovább nem jutott eszembe a szöveg, de hát ez... Van ez a ginkófának a levele, azt kell lenni állítólag ebbe a korba, és az nagyon sokat segít. Figyeljetek, az van viszont, hogy készültünk egy kicsit. Speciális vokális megoldással azt szeretnénk benneteket elkápráztatni, mint olyanokat, akik hát ugye éjjel-nappal szolfés órákra jártatok. Tudjátok, hogy most milyen nehézségű bevezetőt fogtok hallani. Szeretném, hogyha a káprázat csillogását látnám a szemeitekben, amikor ezt majd most bemutatjuk. Készüljetek, akkor ez nekik is nagyon nagy feladat, és nagyon nagy sikerélmény lenne társaimnak, hogyha el tudnátok káprázódni ezen. Na figyeljetek akkor. Izgulok nagyon.

Igen, hát ez egy hatáskeltő elem volt, amikor ilyen viszonylag sok keringőt, meg ilyesmit játszunk, akkor büntetésből magunknak büntetésül eljátszunk a kicsit szomorkásnak bizonyos részleteit, ha gondoljátok ti is. Amolyan ébresztőként. Na kérem szépen, most mi jön? Ábel, a kedvenc számod jön, András, amiben olyan szépen szólózol fiatalkorod óta. Annyira szépen, hogy most már Csasszinak átadtad, mint fiatal versenyzőként. Most már ő hat kísérletezzen. Nem is tudja, hogy minden, nem is tudja, hogy...

Így volt lemezminőség. Köszönjük szépen, és azt ismertek, hogy... Ez ilyen világzenés kezdés, ez olyan, olyan szép ilyen zenei aláfestés, mint aki zinget, kispi. Neked, az ingetnek énekelek.

A közel száll és a járdán. Ott marad a sűrű leves. Aztán néhány nagyobb darab feláll és új életbe kezd. Először is új külső kell ruhát kap a konzervgyárba és munka után lezárt szűvelőbe egy jobb ételbárba és hazafelé a kapuajba kitámad a bőrkabát rá, hogy ő még soha

0: nem figyelek oda.
1: Hát neked ezzel kéne foglalkozni, nem a zongorázással. Ez a napszemüveg, ezt tudod, hogy csak a nagyon öreg bácsik hordanak ilyet rock színpadon.
0: Yeah!
1: Vállald a csodálatos bölcs ráncaidat, amik ugye szemed körül itt kialakultak. Ezt ma kaptad, ezt a napszemüveget egyébként? Vagy mi ez? Diopriás? Vállald a csodálatos bölcs ráncaidat, amik ugye szemed körül itt kialakultak. Ezt ma kaptad, ezt a napszemüveget egyébként? Vagy mi ez? Diopriás? Megnézhetem?
0: Ezt ajándékba kaptam Nagyváradon valakitől, aki nem akar.

Érzem, figyeljetek, az van, hogy kimaradt egy szám, amit én tudok a legjobban eljátszani a világon. Ezt a Drapi mondta nekem, pedig ő sokkal jobb basszusgitáros, mint én. Na figyeljetek, úgyhogy most egy jelentőségteljes pillanat következik. Például ez a úgynevezett király-indiai védelem, amivel megnyitom a figurát, figyeljetek, amivel nyitom a számot, ez nagyon csodálatos. Tudjátok, mi jön? Ábel, meghatás, tudod, az jön. Ismeritek a meghatást? Figyeljetek! Ez az egyik legnehezebb dolog, amit csináltam életemben. Ez még nehezebb az oviskori szexnél is. Nem is sikerült elsőre. Hogy is van, azt mondja? Nem. Hát, jaj. Ábel, szerintem ez hogy van? Te mindig szoktad tudni ezeket. Igen! Hát egyből. Bocs, csak úgy örültem, és akkor nem tudtam elkezdeni. Na.

Kár lett volna kihagyni, nem? Akkor most jöhet a Honi csillagászat fejlődése egy ilyen vízparti helyen?

0: Köszi szépen!
1: Hát igen, igen, igen. Észrevettétek bizonyára, hogy az ilyen lassabb számok után nagyobb köszönömöket mondok, mert hogy az olyan gerjesztő dolog, hogy az ember köszön. Én mindig fölgerjedek tőle. Figyeljetek, most egy következő szám következik, ez érdekes azért, amit mondtam, nem? Hiszen mi következne, nem egy következő szám, mondjuk ezen kívül még esetleg jöhetne egy meteor, ilyesmi. De ennek a számnak egyébként az érdekesség, hogy az első öt kispál szám között volt valamikor 1980, mondjuk 8-ba? Az nem 7 volt, mert szerintem, de lehet, hogy 87-ben, csak akkor nem fejeztük be. Minden esetre az ötödik lemezre az űrre került rá, amelyik 1995-ben jelent meg, és emiatt aztán most játsszuk el. Az a cím, hogy Jelvény nélkül.

Azt hiszem, erre mondják, hogy ezek a dió percei. Most az előbb előrittyentette egy kis hippi ízű Hammond szólót, most pedig, mint zongora művész következzék. Ezt azért csinálja, hogy érezzétek, hogy ebbe a hidegben milyen nehéz zongora művésznek lenni. Így.

Na ez a tévút. Figyeljetek! Azt mondja, hogy... Halló! Halló! Azt mondja, hogy most következik az a pillanat, amikor... Hát a Dio... Volt már organista, ugye volt... Bocs, csinálta MC, volt zongorista, és most... Nem mondok semmit, de az Apa, Anya és a Kígyó című számban... A Dio, mivel ugye abban eredetileg sincsen zongora, jó fián anya lesz. És hát ugye a kispénse volt véletlenül ez a World Music kígyós cág, ő lesz a kígyó. Ez így nagyon szigorúan ki volt találva. Az egy picit rájuk lett bízva, hogy mit csinálnak, amíg mi hárman eljátszok ezt a dalt, ők addig egy balettot bemutatnak nektek, vagy ilyesmi. Nem tudom pontosan, mit találtak ki, hát majd gyere András, akkor ide álljatok a szélére, és aztán jöjjön a mutatvány, először hagyjátok érvényesülni a zenészeket. Ja, oda lemész? Jó, jó. Dio is? Jó. És akkor hát mi csak itt szerényen a háttérben zenélünk, és akkor következik a dráma. Íme. Bocs, nem léptem ki az izémat, a pedálomat, és nem szólt teljesért. Ne haragudjatok, hogy elindultatok már. Van valami ötleted, mit fogsz csinálni? Vagy megbeszéltétek? Jó, jó, jó. Dio, te ne úgy állj, mert így csak mi látjuk, hogy mesztelen nő vagy. Jó.

Micsoda koreográfia, ha? Aki tud, az tud. Na nézzük akkor. Komoly, egy kicsit behangolok. A Presto Rock jön egyébként. Ez még egy olyan hőskorszaki dal, amikor azt figyeltem meg, hogy általában akkor vannak verekedések koncerten, amikor vannak biztonsági emberek. Azóta ez már teljesen megszokott. Hát ugye azért, hogy... Na mindegy, nem mondom. Először csak biztonságot csináltak, aztán utána már ők állították helyre a rendet is, amit, azt a rendetlenséget, amit ők okoztak, aztán a jegyet is ők szedték, aztán a végén az övék volt a hely. Aztán hát most nem mondom, hogy épp most mi van, de most Presto Rock jön.

Következik a cocatánc. Lírai kezdés után egy zord intro, és aztán jön az énekes, és megmondja a tutit.

és bár nem ide tartozik, mert ez nem a legvidámabb számunk, de sok boldogságot kívánunk Philip Szabosnak és Pap Nikolettnek, akik 10 nap múlva házasodnak, mert a remény az él. Uh-huh! És ezúton köszönünk igaz szívből boldog születésnapot Heidl Zsófiának. Igen, mert tavaly képzeljétek, azt hiszem a tesóját, a Sárát mondtuk be. Ilyen hülyeséget. Hello Zsófi! Boldog szülinapod. Na kérem szépen, a Lecsónak is egyébként boldog szülinapja van, azt is mondjuk be. Leskovics Gábornak is boldog születésnapot kívánok! Na kérem, hát akkor most ugye pont nem a legjobbkor mondtam, mert éppen belesüllyedtünk volna egy ilyen jó depresszív hangulatba ezeket a dolgokat, de hát pont erre jó, hogyha vannak ünnepek az életünkben. Azt mondja, jöjjön az árazékbot, nem?

Hát köszönjük szépen! Úgy... Volt nagy egészségetekre? Nagyon jó tartjátok magatokat, nem tudom, hogy mi van veletek, de igazából klasszul néztek ki. Csak egészség legyen, csak egészség legyen. Ha az életben nincs már több móka, azért ez reméljük, meg mindenkinek odébb van. Most ebből is iszom, mert azért ez jobb. Hát akkor... Beállok kis terpeszbe. Mehet.

Orgáns u porady. Csasszi, tartanám a frontot addig állal, meg ilyesmivel, vagy a közönség, megkérik a közönséget, hogy a közönség imitálja a női orgazmust, hogy, hogy gondolják, hogy ez milyen. Esetleg addig tábortűzű gitárra kísérve a tisztelt közönséget.

0: απλά τον μπανάκια με τούτια κονέκλους.
1: Είσαι πιο στο τσόιουκ.
0: Μας φύγετε.
1: Είσαι πιο στο σκότ.
0: No. Mi ez a kollektív baszás? Össze-vissza kell csinálni. Mi ez az óriási grupper szex? Ez olyan, mint a katonai esküj. Ja, ti ezt nem tudjátok, mert már fiatalok vagytok. Ki volt katona? Tegye fel a kezét. Na, azért jó van. Vannak becsületes ilyen zöld mundért hordott fiatal emberek is. Na, figyeljetek, azok emlékeznek. Én szerintem az egész katonaságban az volt a legjobb, mikor a katonai esküt mondtuk. Én, és akkor mindenki mondta nevét, teljes anarchia volt, nekem azt tetszett a legjobban benne, semmi más nem tetszett egyébként, de most azt javaslom, hogy mindenki még olyan magánhangzókat is mondjon egyszerre, és teljesen a ritmustól függetlenül ne foglalkozzatok a zenészekkel. Ami így eszébe jut, ami hogyha egy igazi olyan kozmikus orgazmusa lenne, akkor legszívesebben azt kiabálná. Na, mit szóltok hozzá? És mindenki így gondolkodja, hagyok időt, addig a többiek jazz játszanak, az mindig jó arra, hogy az ember mondjuk kivegye a pénzét a bankból. Most megvan mindenkinek? Akkor csönd! Na, alakul ez. Most a fiúknak már nem kell többet, mert ők ugye nem tudnak egyből, hogyha elmennek, akkor nem tudnak egyből utána még egyszer elmenni. Úgyhogy akkor most csak a lányok. Ez jobban tetszik egyébként. Na, térjünk vissza a ritmushoz. És hagyjuk ezt az orgazmus dolgot, ezen ugorjunk át. Ennyi szex bőven elég egy este, nem? Ebben az én koromban bőven. Akkor már a régenségen nem történt semmi, se az a titkos dolog, amit olyan fontosnak tartanak az emberek, se az a másik titkos dolog, amit meg

nagyon halkan.

0: Ez egy szép volt, nem? Gratulálok nektek, nagyon szép volt, tényleg, ahogy így együtt. Figyeljetek, azért nincsen Kispál koncert sztárvendég nélkül, természetesen, mivel Pécs közel van, ezért könnyű volt sztárvendéget találunk, nem tudom, észrevettétek-e, hogy az, rám is az van rám írva, hogy Rock and Roll Star Pécs. Ugye van még egy ilyenünk, hát a Kispál. Csak ő most a kígyójármez miatt nem tudott ilyen pólót húzni. De azért van még egy igazi, a legcsodálatosabb, aki létezik a Földön. Brajtigan Gábor. És milyen gyönyörű fellépő ruhát húzott ma. Ez kitől kapta, az intim tornásoktól, vagy kitől? Azoknak van ilyen.
1: Prince volt a kedvencem, a Prince.
0: De egyébként is úgy nézel ki, mint az intim tornás basszusgitáros. Az figyellek, a Sanyi. Te ilyen Sanyi hasonlás versenygyőztes vagy. Vagy lehet, hogy ő utánoz téged?
1: Lehet.
0: Bizony. Ez a magyar pop nagyon belterjes. Vagy lehet, hogy ugyanattól az anyától vannak. Az is nagyon lehetséges. Na, figyeljetek, akkor most eljátsszuk a zsákmányatot, de tudjátok miért? Vagy nem, először nem játsszuk el. Figyeljetek, először csináljuk, hogy én azt mondom, hogy eljátsszuk a zsákmányatot, aztán utána azt mondom, hogy mégsem, mert egy hisztis rockstar vagyok, ugye azok mindig hisztisek. És ti azt mondjátok, a kurva anyád! Jó, ezt nem mondjátok, mert ezt tényleg nem mondjátok. Na, de gondoljátok, akkor nem sértődök meg. És utána, miután itt hagytunk benneteket, mert titeket egyáltalán nem érdekel az, hogy mi itt vagyunk-e vagy nem, magatokba eléneklitek, jó? Mi ezt meghalljuk, hogy milyen elemi igény van erre, és visszajövünk és eljátsszuk, jó? Na, ezt csináljuk. Nem játsszuk mégse!

tempót fogok vezényelni.

ne. Gábor, ez túl egyértelmű. Olyan érdekesebb tempót vezényelj, melyik? Nem akarjátok elénekelni? Akkor felrúgjátok a koreográfiát. Veletek is nehéz nagyon. Hát nem tudom, most figyeljetek,

Jó, ennyi elég, majd a közepén úgy is lesz, és akkor egybe elénekeljük, hogy aki nem tudja a szöveget, az meg álljon hátrébb, hát most ne haragudjatok, de ilyen. Neked ezzel kéne foglalkozni, ez nagyon ügyes dolog ez a

0: Köszönjük szépen! Bratigan Gábor, a csodálatos!
1: És engedjétek meg, hogy bemutassam a többieket is, ha már egyszer így alakult. Császári Gergő, aki tavaly is itt volt már velünk. A zenekar utolsó dobosa Mihály Kábel. A zenekar első és utolsó billentyűse Diósi Ákos. Aki titokban Dezső is. A zenekar névadó. Nem akarom mondani, hogy címer állata, hanem... Mi vagy te? Madar? Címer? Igen, a zenekar kabala állata, Kispál András. Ez volt. A csodálatos. Most mi van, ez nem jó? Most te is mondtad valami csúnyát rám, na.
2: Megalolvasjuk.
1: Azt hittem végre azt mondja, hogy szép vagyok és okos. De hát úgyis háttérben mindig ezt mondja egyébként. Köszönjük szépen nektek, köszönjük, hogy velünk voltatok. Vigyázzatok magatokra a ma este folyamán. És természetesen érezzétek jól magatokat. Nem csak a Visingon Orfűn, hanem úgy egyébként is, amerre jártok. Sziasztok!

Köszönjük szépen, jövőre már nem fogunk ilyen mélyen meghajolni, mert most már kopaszodunk. Szevasztok, köszönjük. És hogyha megengeditek nekünk, akkor hát ugye a zsákmány alatt az egy ilyen kakuktojás volt, de azért mi mindenképpen kitaláltuk már előre, hogy mi legyen az utolsó dal. Font azért, mert ugye a zenekar két meghatározó embere muzsikál benne. Dió és Andriska. Úgyhogy most akkor jöjjön egy dal, aminek az eredeti klipjét is itt levetítjük, mert ezt szeretjük. Mert mi vagyunk rajta, meg azok a gyerekeink, akik akkor már megvoltak. Amikor ez a klip készült.

0: Többiek. Úristen, van egy dudás ember, azt nem akarjátok, hogy dudázzon? Miért nem? Hát gyere dudál, ha engedjétek már, hadd dudázzon. Köszönjük szépen, úgy látom, hogy egy ilyen levezető dudaszóló vár rátok. Szevasztok, köszönjük.
1: Gyere. Köszönjük. Ciao. Ciao. Na.

A helyi Santana! Elfelejtettetek beletapsolni a szólóba, mint egy rendes jazz koncerten, de nem baj. A megdöbbenéstől csak ültetek, ugye? Most pedig egy dal, egy négy

van egy beszorult mondat, egy kurvára beszorult mondat bennem. Íme egy jó néhány honfitársam által osztott személyes vélemény. Senki sem megy felfele ezen a lépcsőn, ugye, hogy éppen én.

0: rockinfo.hu.
1: A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza 2021. februárjában.
0: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt talál.
1: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
0: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.
1: Rock

0: rockinform.hu.
1: A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza 2021. februárjában.
0: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt talál.
1: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
0: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.
1: Rockinform.hu.
2: Rockinform. Szevasztok! Ó, mennyi kezetek van! Színpadon a Kispál és a Borz.

Köszi szépen! Illetve mi köszönjük? Már eleve azt szeretném megköszönni, hogy én azt hiszem, még sose hallottam ennyire egyöntetően ezt a szöveget, pedig nem volt egy különösebben nagy kispáls úgymond sláger, de itt az elől állók én szerintem jobban tudják a szöveget, mint én. Jól vagytok itt elől is, mert látom, van néha egy kis izé, hogy néhányan eltűnnek, aztán visszaemelkednek. Vigyázzatok magatokra, tudjátok, sokan vagyunk, de a sok jó ember az, mint tudjátok, a viszonylag kis helyen is el kell, hogy férjen. Na, te ilyen kifli, az mehet, az jó? Köszi a bizalmat.

Kings para Londres. És most rámegyünk a szívszorító számokra, figyeljetek! Nagyon... Ez annyira érdekes. Ja. Nem értettem, hogy miért jön felém egy ilyen... Egy bebugyulált bugyi, de most már rájöttem, hogy ez egy kamera, csak a másik oldalát fordította felé. Ugye, ugye, összeszorul a szíved, fogja sokszor énekelni az énekes... Már az énekes egy és az énekes kettő is, mert hogy bizonyára észrevettétek, hogy a Kispál és a Borz eredeti felállásához képest van némi változás. Velünk van multi-instrumentalistaként Császári Gergő! Na!

És ezzel még nincs vége a bravúroktól hemzsegő vokális megoldásoknak. Most egy egyszerű dal következik viszonylag, de nem az az egyszerű dal, amelynek az a címe, hogy egyszerű dal, hanem ennek az a címe, hogy a vadnyugat története Indián szemben. Tehát a címe semmiképpen nem egyszerű, viszont alkalmat teremt e dal ahhoz, hogy mivel nem kell benne basszusgitároznom, ezért végre szemtől szembe énekelhetünk egymásnak. Mi a véleményetek? Na, tegye fel a kezét, akinek van! Jó. Tegye fel a kezét, aki készen van arra, hogy beszámoljak és elkezdjük ezt a gyönyörű dalt! Valaki állandóan be akar dobni engem sörrel. Vagy üres sörös dobozzal. Vagy sörös, mi ez? Visszaváltható, izé? Mennyibe kerül? Azért így támogatnak engem? Mennyi egy ilyen sörös üveg? Sörös doboz. 2? 4? Azért meggazdagszanak rajtatok. Ne hagyjátok! Na, fő azt mondja, hogy úgy is tartottam? Mivel ez 6-8-adban van, ezért úgy fog beszámolni, hogy 1-2-3-4, 1-2-3-4, jó? És akkor kezdjük, jó? Na. Azért azt nézem, hogy meglehetősen komoly erők kiszorították innen a jó csajokat, és csupa faszi áll előttem. Csak az első sorban azért van még egy-két préselődő, gyönyörű lány, de hát ez már csak ilyen. Sajnos az a helyzet, hogy ahogy öregszünk, úgy egyre nagyobb lesz az életterünk. Na, figyeljetek, egy-két fá. Fejéreket forgatok meg, a földön kiterítve fekszenek. Én a töröm, keresem már, nem kenyerem a dicsekvés. De hát megint győztem is a gyerekkor, amíg tartott. Vinetuként begyűjtöttem sok-sok igen, sok szőkös kapok. És szilajló és vörös felhő, tárciú is voltam néha. Megülő bika, az tényleg győzött, bár elég régen még a sebesültér nevű patak jut eszembe nekem így most. Ott meghaltunk, mi is páran, de főleg az volt igen kínos, hogy amikor elfeledtek, arám terül, súlyos törtön, nem láttam volt az életét, és látom, hogy valami pól, de így most, ha meg lenne, nem én magam, s ne pökölődnék, s elindulnék nagy szellemként, rendet rakni a világba, ahol baj van, Robi útként, lőnék én minden irányba, ahol meg jó, ott kis kabát, lennék egy milliómos fián, vagy télapó, hogyha lehet, télapó, ha lott indián. Ja, öreg koromban ez már nem fog menni. Figyeljetek, viszont... Na, az van, majd azt akkor mondom. Köszönjük szépen, igazán nagyon szépen énekeltetek, különösen az előállók. Ezek közül is meg kell dicsérjem a csíkos pólós Esztert. Látszik, hogy nem az első koncerted. Eszter! Akkor a következő dalt engedd meg, hogy neked küldjük sok szeretettel, illetve azoknak, akik köztük vannak, és mind-mind Eszter névre hallgatnak. Többek között a lányom is. Következő buszon.

Merci, c'est Paul. En PGC.

Közi! A gyönyör tajtékos hullámai csapkodták végig a hátatokat, éreztétek? Egészségetekre! Mi is jön most, András? Föltörténet. Később?

Köszönjük szépen, nem tudom mennyire lehetett észrevenni, de ahogy ezt előre is elmondtuk néhány fórumon, az első három albumról játszunk most dalokat, ez a Kispál előtti felállás, ugye. Azért most bekerül egy kakukktojás is. Ezt a dalt még együtt írtuk, de aztán az ötödik lemezen jelent meg. De elkezdtük így, amikor próbáltunk, így eszünkbe jutott, elkezdtük játszani, és picit átírva most eljátszanánk nektek, ha megengeditek. De például az ötödik album többi dala az majd csak jövőre kerül elő, ha gondoljátok. Ennek az a címe, hogy Daltea. Illetve nem, ez a rövidített címe, Dalteázáshoz.

Köszönjük szépen, bár ez bor. De a daltájázáshoz című dalt hallottátok, egy ilyen 21. századi verzióban, most pedig következik egy Forradalmár című, amelyik 1987-ben keletkezett, még kimondani is nehéz, de valóban így volt, és ha becsukom a szemem, érzem, újra ifjú és csodálatos lobogóhajú srác vagyok. Ugye ti is ezt fogjátok érezni közben? Már főleg a... Várjál, András, várjál! Azt akartam mondani, hogy főleg azok, akik fiúk. És tegye fel a kezét, aki már élt akkor. És tegye fel a kezét, aki... mondjuk... már elvégezte az általános iskolát. Aha, így már kevesebben vagyunk, jó van. Ennyit a tömeg... piackutatásról, vagy hogy hívják ezt? Igen, azt hiszem így. Forradalmár.

Bírjátok még! Újjá! Most még mélyebbre ásunk a múltban. Egészen, azért nem megyünk le a, mondjuk az eocén korszakig, de mondjuk ugye a 60-as évek. Ez az.

0: Saint-Luc, c'est belle.
1: Avete cosa? Hogy most következik egy óriási mutatvány, nem a mi részünkről, hanem a Dió részéről, aki eddig a zenekart keverte, és most állítólag föl kéne jönni a zongorázni. Azt beszéltük meg a koncert elején, hogy kitalálunk... Hát a jazz nem akarunk játszani azért, gondolom. Tegye fel a kezét, aki szeretné, hogy csak jazz játszunk. Na végre egy normális közönség, amelyik szereti a jazz-t. És aztán tegye fel a kezét, aki szeretné megnézni, hogy a Kispál az hogy... Hogy táncol üvegfal mögött? Végre egy normális közönség, aki szereti a jazz balettot. András, akkor ne ragudj, gyere, amíg a Diósi fölér, addig szórakoztasd tánccal. Vigyázz, ég a fű. Baszik, le fogod égetni a hajadat. Annyira hülye, baszik. Betette az égő cigit a füle mögé, és már gyullad föl a hajad. Ja, ez lázadás, értem. Jó van. Hát ugye, örülj neki, hogy még van hajad. Na figyeljetek! Drámai és teljes csöndet kérünk! Ez csak úgy megy, mert ez nagyon veszélyes mutatvány, ebbe bele lehet halni, véletlenül összetöri az üveget és elvágja a kezét. És akkor nem tud többet gitározni. Ne kiabáljatok, mert így nem tud koncentrálni. Csönd! Fazeg, ez már az, András? Ez geci jó. Igen. Ne! A cigánykereket ne, András. Tudod? Bazzeg, de... Van tartalék gitáros? Jó. Cigánykerekben egyébként én vagyok a profi, azt meg...

0: És ez még semmi. Most jön Brajtigan Gábor, aki... Most jön Brajtigan Gábor, aki azt kérte tőlünk, hogy egy Ardiles csajt szeretne bemutatni, amely az Ardiles az egy... Akkor volt egy argentin futballista, amikor a Gábor fiatal volt, és ez így beragadt neki, hogy ezt ő is meg tudja csinálni. Nagyon sokáig gyakorolta, amíg összejött. Kérlek, 20-valány év munkája van benned, kérlek, tekintsétek meg. Tessék, Gábor. És utána azt mondta, hogy nem sikerül, akkor berúgja a labdát. Több 10 000 forintot ér. De ott csinálod? De ott nem látsz senki. Látjátok ott? Várjál, ne, Ricsi, elrúgod a labdát véletlenül. Á, bazd meg. Hát ez meg, adjátok vissza. Megmutassam, mit akar tulajdonképpen. Én még dekázni se tudok, úgyhogy... Na? Mi minden lehetett volna belőled, bazd meg! Én ezt csináltam nagyjából futballmeccsek alatt is. Na, fölért a Diósi? Vagy még csasz... fölért a Diósi. Köszönjük szépen, mutatványok után a jazz helyett Diósi Ákos.
1: Akit fellöptem útközben, elnézést kérek.
0: Én javasoltam neki, hogy jöjjön így a közönség hátán, de esetleg úgy visszamehetsz, hogyha akarod. Vállaljátok? Én egyszer életemben, én mindig ilyen félős fiú voltam, és egyszer Miskolcon annyira szeretett engem a közönség, éreztem, hogy szeret, hogy így beugrottam a közönség közé, és így elkezdték így húzigálni le a pólómat, azonnal meg is fulladtam, mert így tudjátok, így elkezdték hátrafelé húzni, és így próbáltam úgy csinálni, mint ez kurva jól, de közben meg nem kaptam levegőt. Mire észrevett egy technikus, és végül is visszahúzott és megmentett. Úgyhogy erre vigyázzatok, ha véletlenül az Ákos közétek ugrana, és föladnátok a keverőpultig, akkor ne húzzátok össze-vissza az ingecskéjét, hanem finoman tapogassátok a mogyoróit. Köszi!

0: és az, vagy volt. Volt a világ, vége is hát az, hogyan lehet úgy. Nevetnék, ha bejönne emberek.
1: Bejött volna emberek.

ebből is látszik, hogy nem szabad olyan dalokat írni, amiben konkrét évszámok vannak, mert egy idő után elvesztik az aktualitásukat, nem? Most szegény Ágos ennyiért jött vissza abból a nagyszerű helyről, ahol volt, ahol gyönyörködhetett bennünk. Na hát mindegy. Diósi Ágos, köszönjük szépen! Nem meri, nem meri. Na. Figyeljetek, egy jó levesek porból. András, málházátok fel a kisfit. Ez a fekete gitár egyébként szerintem jobban szól, mint a fehér, nem? Ezt nem a Gézától vetted, ugye? Figyeljetek! Óriási jelenlát belevetjük magunkat a következő dalba, mégpedig így, hogy...

micsoda gyönyörű szólamvezetés! Most pedig jöhetnek a rumpaladák, nem? Egy lassú 80-as évekbeli gyönyörű rockbalada, visszarúgtátok a labdát, ezzel még én is meg tudom csinálni az Ardiles-csel. Kérlek benneteket, hogy adjátok vissza a labdámat. Köszi. Tanulékony jószág vagyok. Szőkített nő. Ezt... Ezt választottam rockbaladának.

0: Help you, you, you, you, you, you.
1: Yes, please play the music.
2: 10, 9, 8, 7, 6, 5.
3: Chuck Moore e Gigliese. The best music channel.
4: It's the final countdown.
2: 4, 3, 2, 1.
5: Prisoners, au microfon mega. Tuzzoli.
6: Jó reggelt, drága aranyfüleim, mindenkit elképesztő, nagyon-nagyon nagy szeretettel köszöntünk, mert hogy azért mondom több eszáma, ismételten van egy vendégem, ami azért lesz egészen érdekes, mert a bemutatkozáshoz nem titkoltan, nem tegnap és nem egy perccel ezelőtt ismertem meg, azaz nem túlságosan öreg a kapcsolatom. Ezért nyilvánvaló, hogy csinálok egy tacapaót magamnak, leírom egy papírra az egy-két alapvető kérdést, dolgokat, mondatokat, amelyeket már most az elején leejtettem, úgyhogy mindjárt jövök. Rágaim, nem sokára élőben is láthatóak leszünk, azaz lesz podcastünk, kamerán keresztül fogunk láthatóvá válni, ez a mai napon még kimarad, még tesztelés alatt áll a berendezés, úgyhogy így módon, ha netán néha napján mosolygok, akkornak megvan az oka, párhuzamosan ezzel, mint ahogy mondottam, lejtettem a papírt, felvettem vendégem, akit ül velem szembe, Kovács Attila, jó reggelt, köszöntelek téged!
7: Jó reggelt, sziasztok!
6: Na hát, miután első áldozó, mondhatjuk azt is, hogy életében először mikrofon előtt, de megpróbáltam azért felkészíteni arra, hogy semmi gond, az adásunk többségében is általában, mint mindig, a Crazy Hours, jó magammal, a vidámság és a jó zene jegyében szokott lezajlani. Ez a mai nap egy kicsit vidám lesz, remélem, de a témakör, amit boncolgatni fogunk, az nem annyira lesz vidám, de erről és többet, bővebbet mindjárt ez első zenénk után, ha lehet ezt így mondani. Meg fogjuk tenni, és akkor természetesen minden úgy lesz, ahogy ti szeretnétek. Jövünk nem sokára.

tűzs hallgatóinknak eléggé sűrűn eszébe juthat az, hogy miután internetes rádióról beszélünk, nem az FM, itt általában előszokott az fordulni az internet jóvoltából, kvázi úgymond leesünk az internetről. Ez az internet szolgáltató jóvoltából megtörtént most is, úgyhogy 4 perc, 8 másodperc után sikerül úgy néz ki visszaküzdeni magunkat az internetre. Hát ez az elmúlt 9 évben egy kezemben meg tudom számolni, mondhatnám azt is, hogy 1, 2, 3, 4, 5 ujjan van. Ez az ötödik alkalom. Mondhatnám azt is joggal vagy jogtalanul, hogy köszönjük a szolgáltatónak, hogy ilyeneket csinál velünk, nem sokára jövünk.

technikai őrzög picit megtréfált bennünket, és egészen biztos, hogy benne, hogy akik hallgatnak bennünket, akkor az körülbelül egy 5 másodpercre az Auto DJ vett, tehát a terepet a szereped, de most már ténylegesen, és bízom benne, hogy most már a elkövetkező 2 órában nem lesz internet szolgáltató a probléma, hogy ténylegesen induljunk el.

0: Strada Rádió. Egy sziget a zene dzsungelében. Hangolj ránk te is!
1: Zenés óra bombasztikus kultúrzenékkel.
2: Továbbra is csak a legjobbak, a legnagyszerűbbek.

0: Hát drága füleim, most már ténylegesen írem, soha többet ebben az adásban, és nagyon bízom abban, hogy nekem ez így is fog történni. Meg fog történni az az őrültek háza, hogy az internet szolgáltató nem engedi, hogy újra és újra leessünk a netről. Ez az elmúlt 8 évben, az elő már említettem valamit, és akkor már sokan joggal mondhatják, és fognak írni nekem, hogy ugyan mi a ferdefülő kell nekem még mindig általában vagy valahogyan dumálni. Egy biztos, hogy nem mindenkinek tetszik, és ezt bebizonyítom nektek.
1: Maradj csöndbe, légy szíves, mert nem hallom tőled a rádiót.
0: Én is szeretlek. Na jó, drága aranyfilm, akkor most már ténylegesen kezdjük el, és ahogy említettem, volt szembe velem a mai vendégem. Egy kicsit keményebbre veszük a figurát a háttérzenében. Mr. Hamilton Bowman és a népi zenekara funky zenét fog játszani. Erre a ritmusra fogunk beszélgetni, indul el a beszélgetés. Végre most már pár perc után, vagy 8 perc, úristen. Drágaim, Kovács Attila, aki velem szemben ül, a mai témánk, mint általában mindig valamilyen témakörre tematikussá tesszük a programot, zene lesz bőven, ne aggódjatok. A mai napon AI, azaz mesterséges intelligenciával gyártott zenék is fognak szólni. De a fő témánk, Kovács Attila, aki egy állatjogi aktivista. Most előre újra szávasz, köszöntük újra.
2: Sziasztok, Kovács Attila vagyok, állatjogi aktivistának hívom magamat gyakorlatilag. Nem ez a szakmám, ez csak egy abszolút egy olyan dolog, amivel a szabadidőmet töltöm. Ez gyakorlatilag magába foglalja az állatmentést, veganizmust, konkrétan ez
0: bocsánat, hogy mindig igen? Bele fogok szólni, ezt erre felhívtam a figyelmét Attilának, meg hát a hallgatók tudják, hogy mindig mindenbe bele szoktam pofázni. Vannak témakörök, amelyekhez én ad abszurd nem értek. Jelen pillanatban éppen, akkor most gyorsan az elején tisztázunk. Mi a különbség a vegetáriánus meg a vegán? Soha nem tudtam, nem figyeltem. Mi ez a különbség? Mondd-e kérlek.
2: Igen, most pont bele nyúltál úgymond, mert ez konkrétan ez az egyik legfontosabb dolog, amit nem tudnak az emberek. A veganizmus maga az egy állatjogi mozgalom konkrétan. Ez arról szól, hogy abszolút...
0: De várjál, a kajában is van vegán meg vegetárián.
2: Igen, abszolút. Ott van, de gyakorlatilag az azt jelenti, hogy a vegetáriánus, hogyha csak a táplálkozási részét nézzük, akkor az azt jelenti, hogy a vegetáriánus ez eszik mondjuk tojást, tejet ihat, bármit, a vegán.
0: Esküszöm, hát a hallgatók tudják, hogy nem vagyok mai gyerek, és megettem a kenyerem javát, de tényleg soha nem tudom. Örülök ennek, hogy erre beszélünk.
2: Nagy része az a baj, tényleg nem tudja az embereknek ebben a nagy információ kavalkádban, hogy ez azért nehéz dolog. Hát a veganizmus meg gyakorlatilag nem egy táplálkozás, hanem az arról szól, hogy nem használsz állatot. Abszolút kizárólag az életedből, amennyire lehet, az a baj, nyilván egy hangyát.
0: Mármint az étkezésről beszélsz.
2: Nem csak az étkezésből, a veganizmus az azt akarja, hogy abszolút semmilyen szinten nem használsz állatot, tehát börtönben hordasz.
0: Könyörgöm, de mint állatvédő, hát használod az állatokat. Hát mi az, hogy nem használod?
2: Megmentjük, próbáljuk.
0: Jó, de hát most azt mondtad, hogy nem használtok állatot. Neked igen. Is van egy kis nyom, egy nem is tudom, mindig az összes kis kutyát, ilyen kis rohadék. Hívom, mert oda jönnek, és neked is van, milyen kutyád van egyébként?
2: Hát most ilyen francia budog vagy keverék, de tényleg kis nyomik, mert ugye fél szemére vak, füle láttad, hogy milyen letörve, hát őt is úgy mentettem. Hát gyakorlatilag ezt nem mondanám, hogy használom, mert én sose vennék állatot, mert az is egy állat használat, ha az ember vásárol.
0: Bele fogok szólni, mondtam, mint mindig, nagyon tetszett az a mondat, és ezzel is bizonyított a hallgatók számára a komoly szándékot az állatvédelemre kapcsolatban az életedben, mert azt mondtad, hogy most. Tehát az azt jelenti, hogy ha szegény elmegy egyszer, mert nyilván ez most már örökre veled marad, akkor majd a következő, stb. Azt mondom, hogy most ez a kis nyomi van veled. Most.
2: Igen, hát előtte is egy másik kis nyomi volt, egy német juhász volt, akinek gerinc problémái voltak, meg még ezer másik, szintén egy ilyen mentett kutya. Mind a kettőt elég rossz helyről osztam el.
0: Az is sokba került.
2: Hát igen, sajnos brutál sokba. Ebből lesz egy témakör, amire akarunk beszélni, hogy visszatérnék erre. Egyébként, hogy miért fontos.
0: Ugrálni fogunk témám, nem aggódjál. Sokszor jegyez meg ott a papír, írd, hogy miről beszélünk.
2: Igen, sajnos éppen,
0: nem, mert írd fel, mert amilyen hülye vagyok, és ne aggódjál, beszélek, és egyszerűen hopp, ugrok egyet, és lehet, hogy a következő pillanatban a csajokról fogunk beszélgetni, mert az is a feltétlen fontos muszáj. Na, vissza a vegán vegetáriánusokhoz, tehát ott tartottunk, hogy ugye ne használjátok. De hát most kaja közben, akkor tulajdonképpen tulajdonképpen most várják, kik azok, akik nem esznek állat eredetű ételt? Az a vegetáriánus?
2: Nem, az a vegán. A vegetáriánus az ott van egy ilyen átmenet. Szabadság, úgymond. A tej, ami nem közvetlenül a húst teszi meg, hanem a tejet, vagy a tojást esetleg, illetve semmi másra nem foglalkozik, ez csak egy táplálkozás, ami nagyrészt az egészségét szolgálja, nem is az állatokat. A veganizmus pedig nem csak a táplálkozásra korlátozódik, hanem például nem hordok bőrt, szörmét nem hordok, odafigyelek, hogy lehetőleg...
0: Ja, ne is mond. Tudom, hogy senkire nem tartozik, de mégis elmondom, csak két fül közt, mert a világ úgy sem hallgat minket, pedig igen. Szóval nem egy olcsó játék volt, és iszonyatosan régóta használtam, ma már ilyen 50-60 ezer forintos tétel egy parfüm, amit a pézsma patkányból vontak ki, nem tudom mit, ez a Givenchy-nak, a Gentleman Givenchy, imádtam az illatát, és most már nem az az illat, úgyhogy le is kellett tennem, mert hála Istennek, ugye hát nyilván ezt az emberek nem tudják, de bizonyos állatokból vonnak ki bizonyos eszenciákat, és abból lesznek az illatok. Többek között a Givenchy is itt megállt számomra, mert a pézsma patkányból volt, nem is gondoltam volna. És gondolom, így hasonló más testrészeket, különböző kemikáliák esetén ételben, étel ízesítőként, italokban, ezt gondolom felhasználják.
2: Igen, de abszolút nem is az ételre korlátozódik az egész, hanem konkrétan pont erről van szó, hogy olyan parfümöt sem próbálunk használni. Nyilván ebben a világban elég nehéz ezt.
0: Ha van Givenchy, ad nekem akkor.
2: De igazából a veganizmus arról szól, hogy ha megvan valami, van egy bőr ruhád, azt már ne dob ki, hanem használd el a végletekig, mert ugye ez is már a környezet miatt is újat ne vegyél, mert ezzel ezt az iparágat elkezded szponzorálni.
0: Hát egy tény, most egy picit zavarva vagyok, mert a televízió és a social media jóvoltából mondom azt, legalább 10-20 éven keresztül nem nagyon láttam, most újabban megint látom, mondjuk ilyen Oscar díj átadó, stb., hogy szörme bundába jönnek a csajok. Alatta nincs semmi, jó trendi, meg jó pofa, de kérdőjel, hogy az most miből van?
2: Igen, most már egyébként ezek a nagy sztárok elvileg már műszörmét hordanak. Nekem ezzel is bajom van, nem azért, mert annyira radikálisnak tartom magam, hanem ez egy példa. És például valakinek megtetszik ez a szörm, és lehet, hogy nem a műször fogja levenni a polcról, hanem megteheti, hogy egy rendes szörmét vegyen. És én azért mondom, hogy én igazából próbálom a műbört is nem hordani, gyakorlatilag, mert ezzel egy ilyen példát...
0: Csak a kedves hallgatóknak mondom, hogy majdnem mesztelenül, te nincs rajta semmi, tehát nem hordod a srácba. Azért valahogy próbálj már előtözni legközelebb. Még jó, nincs itt a kamera. Jó, de van rajta, gyerekek, nyugodjatok, mert van rajta minden. Oké. Egy pillanatra megszakítjuk a beszélgetést, mert hogy ő teljesen outsider ilyen témában, és még nem ült mikrofon előtt, nem ült a rádió előtt, de már elmondtam a műsor elején neki, miért elkezdtük volna, hogy néha bizony megszakítjuk a beszélgetést, mert a hallgatók nehogy eltespedjenek a fotelekben, ezért hátra megmozdulnak. Mondani szoktam volt, ha testben nem, de lélekben remélem meg fogtok mozdulni. És a mai napon csak feldolgozott, átdolgozott, átváltoztatott, megváltoztatott, milyen szép szavakat használok, ilyen zené fognak szólni, és ha ismerős lesz a szöveg, ne csodálkozzál, feldolgozások korát éljük, hajrá!

0: Crazy Hours. Crazy Hours. Crazy Hours. Őrült két óra száguldás az információ, a zene és a humor útján itt, a Strand Rádióban. Aki a gázt padlóig nyomja, a sofőr maga, Tóth Zoli.
1: Hát ez nem egészen így van, mert nem csak én vagyok itt, mint ahogy ezt már az kezdeti pillanatokban elmondtuk, és el fogom mondani még többször mindegyes bejelentkezés után. Vendégem ma Kovács Attila, állatjogi aktivista, és azzal a beszélgetés elindult útjára, amikor is elindultunk azzal, hogy most végül is mi a vegán, vegetáriánus, milyen érdekes, és akkor sokan szokták mondani, hogy tényleg, de annyit tudtok dumálni, igen. Még el se kezdődött a program, vagy pontosabban fordítva, már mióta régóta megy, már megyünk 20 perce körülbelül, majdnem, és még alig beszélgetünk. Ja, mondtam a vendégemnek, hogy ma elképesztő. De két órába bele se fogjuk tudni zsúfolni mindazt, amit ő szeretne elmondani, és akkor innen folytatjuk. Állatjogi aktivista. Mit jelent ez? Hogy jogi. Tehát itt most az, hogy tudjuk, hogy nem használsz, nem szoktál felöltözni, most is itt egy szál gatyában üszül. De nem probléma ez, nem használsz vört, nem használsz ezt, azt, amaz. Mit eszel? Várjál, jogot hagyjuk. Zárjuk le. Mit eszel? Mit kajázol?
2: Növények, gyümölcsök. Abszolút.
1: Egyáltalán nem eszed csirkét?
2: Nem, abszolút.
1: Nem mondod?
2: Nem, hát már 7 éve lassan, úgyhogy hát sőt.
1: Várj, most nagy pehjed van, mert hogy nem látják a hallgatók, még nincsenek a kamerák bekapcsolva, később podcast alapján ez működni fog. Lányom, ki vagy gyumra? Akkor ez hol? Hogy szeded össze? Mi ez?
2: Ez egy nagy tévhit egyébként, de köszönöm szépen egyébként, én nem látom úgy magamat, de hát igazából ez a férje mítosz, ez egy ilyen nagy tévhit, ami az emberek fejében él. Rengeteg vegán testépítő is van a világon, akik világbajnok, van egy olasz barátom is, aki konkrétan világbajnok, világszinten is abszolút ilyen kiemelkedő volt, szinte egész életében, pedig ő gyerekkor óta vegán, úgyhogy növényekből simán lehet pótolni, de hogy most megnézel egy elefántot, vagy egy gorillát.
1: Na várjál, elefánt, mi lőhetsz? Egy nap egyszerre eszem, tehát nem reggelizem, nem ebédelek, csak délután szoktam, hanem egy elefánt, azért 180 évig elég lenne nekem, hát mit?
2: Hát igen, hát ez az, de ez gyakorlatilag nekik is az izomrostok ugyanebből vannak, szóval ha ők ezt fel tudják tartani ezt az izomtömeget, akkor az embernek miért ne lehetne lehetséges?
1: Ez nagy igazság, erre sosem gondoltam. Erre én fogok hivatkozni, máskor beszélgetünk, hogy valaki, és azt mondják, hogy milyen nyambat vagyok, ugyan már nézd meg az elefántot. Tehát, de tényleg csak növényt esznek.
2: Igen, meg a gorilla is, és hol vagyunk hozzá ők képest erőbe, szóval egy százalék.
1: Na várják, gorilla is azt teszik csak.
2: Hát a majmok közül vannak, akik néha szükség esetén ugye egymást megeszik, csimpánzok például, de azért az elvétve is nem abba tartják fönn.
1: Na, ezt akartam mondani, jó, hogy mondod, mert azért ők nem csak, tehát ők azért hát minden ritkán, hát onnan származunk mi is állítólag, igen, a lényelet a plecskának. Bár én mindig a dinoszaurusz korszakot éltem már meg, tehát most már nekem, én már ott tartok, hogy még fogok élni egy milliót, azt nem tudom. Egy biztos. Na, visszatehet, akkor utatod, hogy állatjogi, a jogi része. Igen.
2: Hát ez gyakorlatilag abból áll, hogy mi van egy úgynevezett

0: elmélet, hogy gyakorlatilag a gerinces állatok, illetve szinte minden élőlény ugyanezt, semmi különbséget nem élvez, úgymond mindenféle állat, növényeket persze kivéve, nekik nincsen központi idegrendszerük, nincsen agyuk. Azon ellentétben sokszor mondják, hogy tehát a növényeket mérölöd meg, ugye ez egy ilyen rengeteg mém van a antivegánok felől.
1: Megint beleszólok, mert tudod, bunkó vagyok. Pont most voltam a hétvégén egy rokonomnál lent Darvason, tanyavilágban élnek, és mutatja nekem a rokon srác, hogy van, nem tudom már, hogy mi annak, de most majd utána adás után meg fogom tőle kérdezni, hogy legközelebb, ha szombolok ezzel kapcsolatban, hogy nevesíteni tudjam. Van nekik ott a kertben van egy olyan virág, ami úgy néz ki, mintha tuja lenne, ilyen. És képzeld el, hogy gyönyörűen ki volt nyílva, de csak zöld, tehát nem virág, hanem levelek, de sok apró, vékony, hosszú. És ahogy sötétedett, csukta össze magát, mintha aludni ment volna. Mondom, nem, én nem igaz, föláll a kezem a szőr. Tehát elképesztő a természet, de hát azt hiszem, hogy ezzel kapcsolatban nem órákat, heteket, hónapokat tudnánk beszélgetni. Vissza a joghoz.
0: Gyakorlatilag mi azt valljuk, hogy ezek az összes élőlény, az összes állat egy érző lény konkrétan. Ugyanúgy vannak fájdalomreceptorai, ugyanúgy érzékelik a fájdalmat, ugyanúgy éreznek szomorúságot, szóval gyakorlatilag miért kéne magunkat mindenáron föléjük helyezni.
1: Erre mondják azt, hogy a macska érti, amit mi mondunk, csak a rohadék leszar minket.
0: Igen. Bár egyébként nekem volt egy szófogadó cicám, de azért van kivétel,
1: az ritka.
0: Köztük. Ritka, igen, de mondjuk a kis buldogomnál lehet, hogy végül is szófogadom, tehát én egy kicsit túlzásba viszom ezt
1: a kis, ez a kis buldog kutya, mert most nevesítetted őt, tegnap találkoztam vele, és egyem a szívét. Én bevallom neked férfiasan már, hogy annak számítok, hogy én nem nagyon csipáztam őket sokáig. Talán azért, mert olyan kis tömörödött a fejük, nyálaznak, morognak, röfögnek. És aztán nem a tiéd, mert azért is mentem oda tiéthez is, és láttam rajta, hogy rögtön befogadott a szívébe, mert érzik azért. Tehát aztán volt egy barátomnak, és az kezdte, azt csinált először nekem azt, hogy odajött, és nem hagyott békén. Oda dugta a fejét a kezemhez, és simogassam, akkor rám nézett, amikor abba hagytam, akkor megnyolt a lábamat. Hát mondom, bassza meg, ez van, bocsánat, nem szoktunk becsülni, elbeszélni, ne haragudjon mindenki. Az ORTT-t sajnálom, nem fizetem be a büntetést, ezért szóval azóta imádom őket. Egy nagyon egyéni. Igen.
0: Abszolút, igen.
1: Jogok, tehát vissza, jog, megint negyedszer.
0: És gyakorlatilag mi próbáljuk ezt, hogy ők nem a rabszolgáink konkrétan, hanem ők gyakorlatilag, én azt mondom, hogy egyénértékűek ilyen szempontból, hogy most nem nincs jogunk fölöttük uralkodni és kihasználni őket.
1: De mégis
0: uralkodni. És sajnos az emberi faj az ilyen.
1: Gyarlóság.
0: Igen. És tudom, hogy 100%-osan a mai világban ezt lehetetlen így redukálni, de meg kell próbálni. A veganizmus sokszor azt mondják, hogy így beleköttek minden apróságban, most, hogy láttak, hogy most megölti egy hangyát, vagy nem tudom. A veganizmus arról szól, hogy te próbálj meg mindent tőle telhetőt a körülményeidhez képest. Szóval senki nem tökéletes.
1: Az egyensúly fenntartása érdekében ez ellen már nagyon sokat tettünk, ami is az elmúlt szerintem a második világháború óta változott meg, és rohamosan a technológia fejlődésével. Itt is az embereknek a jóléti társadalom, ezt mindig mondom, a jóléti társadalom és a pénzhajhászás, a valami, eljutottunk oda, hogy tényleg a maga a föld változik minden irányba. Ha hagytuk volna, és nem avatkozunk be a természetes addig életrendbe, ha azt mondom, hogy 2026 van, tehát 2026 éve számoljuk az időt. De előtte már 2 millió évvel ezelőtt is volt dinoszaurusz, tehát volt az élet, volt élet magyarul. Hogy hogyan és miképpen zajlott, azt most hagyjuk. De itt olyan rohamos fejlődésen esett át a világ a technológia fejlődésével, hogy egyszerűen hozzányúltak olyan dolgokhoz is, amihez nem kellett volna, felbomlik az egyensúly. Itt mondtad az imént a véletlen esetleg az emberek rálépnek mondjuk egy hangyára. Nem kell rálépni. A múltat emlegetni lehet, a jövőre meg vigyázni kell. Na jó, van, akkor most egy picit szakítsuk meg a beszélgetést. Ha ismered, ne csodálkozz. Ez is egy feldolgozáson esett keresztül. Mondhatám, hogy a KURV a jó zene szól. Na hajrá!

az első számú rádió. Ilyen nappal a hallgatókért.

0: érezd magad jól!
1: Ott tartottunk, hogy érezd magad jól, miközben Attila nyomja a Facebookra, gyertek, gyertek, hallgassatok minket! Már egy-két embernek mondta, hogy üzent, és hogyha ezek a barátaid, ezek az ismerősök hallgatnak bennünket már most, akkor nyugodtan írjatok Attilának az ő privát oldalára, tegyetek fel olyan kérdéseket, amelyeket rajta keresztül én is megkapok, és meg tudjuk beszélni. Függetlenül attól, hogy a mai napon az állatvédelem az egyes számú fő szempontunk, és hát nem utolsó sorban, most már ezt a vegán kérdés meg a vegetáriánus túltárgyaltuk, az állatjogot is tegyük félre, mert majd menet közben biztos vagy benne, hogy különböző témakörökön keresztül ez a jog kérdése újra és újra és újra fel fog merülni. Lásd, miután rádiónk nem politizál, nem játszunk mulatos zenét, ennek ellenére néha napján akarva akaratlan tetszik, nekünk nem tetszik, témakörbe bekerül a politika. Jelesül, és ugye hát nem titkoltam, mi beszélgettünk Attilával az adás előtt, hogy majd miről beszélgetünk. Értelemszerűen felmerült egy olyan témakör, amiről természetesen többet fog tudni mondani, mint én, úgyhogy át is adom neki a szót. Ebadó, mint olyan. Ebadó. Hogy miért is, majd te elmondod, hogy mi az, ami kilátáson helyezve is, hogy mennyire jó, rossz, mi az előnye ennek az ebadónak, mi az, ami ezen keresztül az embereket megérinti, mi az, ami negatív, erről ha tudsz mondani, és ha már fogsz tudni bőven, úgyhogy hajrá!
2: Hát ez úgy kezdődött, hogy gyakorlatilag...
1: Gyere közelebb!
2: Igen.
1: Semmi gond.
2: Gyakorlatilag eddig létezett egy ebadó nevű választható önkormányzatok részéről egy választható ebrendészeti adónak hívott, pontosan így nevezett dolog, és gyakorlatilag most az van kilátásban, hogy lehet, hogy ezt eltörlik, amit én, mindenki meg fog engem kövezni, de ez egy óriási hiba egyébként a rendszerben. Remélhetőleg ez így vissza lesz vonva, mert sokan nem értik ezt, meg egyből elkezdnek ellenkezni, hogy nem fog fizetni a kutyám után. Hát ez gyakorlatilag ennek lenne egy olyan módja is, hogy konkrétan ne a mostani kutyák gazdáig sérüljenek ebben, hanem az úgynevezett egy egyedszámot csökkentenénk le, kevesebb kutya lenne. Gyakorlatilag 3,5 millió kutya van Magyarországon.
1: Mennyi?
2: 3,5 millió, és világszinten
1: amiről
2: is vezetünk.
1: Amiről tudunk
2: pontosan, és vezetünk világszinten ebbe, és nem jó értelemben, mert ugye tudjuk, hogy ebből maximum 1 millióval foglalkoznak, úgy, mint ahogy megilletni azt szerencsétlen állatot. És én nem látom...
1: Erre vonatkozóan milyen olyan statisztikát, vagy mi alapon tudjuk, vagy mondod, vagy mondják, hogy 3 volt csak 1, és a másik 2-ben mi van?
2: Hát ez abszolút ilyen saját, ilyen privát, de egyébként sajnos ezt még el is túloztam, ezt a számot, és abszolút a nagyvárosokra korlátozódik nagy részt ez a szám is, a lakásban tartott kutyákra. Ez nyilván vidéken is vannak normális családok, akik... kinti benti kutyát tartanak, kiviszik sétálni, de ez a kisebbik része. Főleg ugye a keleti ország részben, meg aztán végképp. Tisztelt a kivételnek, tényleg hát mindenhol vannak rendes emberek. És én semmi más útat nem látok. Én azt mondom, hogy a kutyatartásra korlátozva, vagy kutyama és macska tartásra korlátozva ez, az összes többi intézkedés az csak egy ilyen tüneti kezelés.
1: Mit tudsz arról, hogy az ebadót, ha befizetik, az hova kerül?
2: Hát az önkormányzatoknak elvileg, de azt nem tudom pontosan. De...
1: Itt van az egyik legnagyobb probléma,
2: igen,
1: szerintem.
2: Igen,
1: de ahogyan a gépjármű adó sem az utakra megy, mert látjuk.
2: Igen, de igazából nem, nincs is, van jelentősége nyilván, mert ezt vissza lehetne forgatni, de hogyha nem is, akkor is ez egy értéket adna annak az állatnak, illetve én azt mondom, hogy tovább vinném ezt az egészet, hogy nem szimplán egy ebadó lenne, illetve most is volt egy falu, ahol konkrétan az ivartanított kutyák után nem kellett fizetni, ez egy bomba ötlet, de én ezt tovább vinném azzal, hogy csak az új és csak a vásárolt kutyák.
1: Bocsánat, picit gyorsan mondtad ezt el. Tehát ha jól értelmezem, azt mondtad most, hogy ha valaki ivartalanít, akkor neki nem kell ebadót fizetni.
2: Igen, és ebben nem lesz
1: hát ez teljesen normális.
2: Na, ezt szüntetik meg, most elvileg úgy néz ki sajnos, de még várjuk a végét.
1: De erre vonatkozóan most nyilván, miután ez még nem született meg ez a döntés, de ez honnan, tehát honnan a info számodra, hogy ezt meg akarják szüntetni, az ebadót, ez egy abnormális dolog lenne, függetlenül attól a pártállamtól függetlenül, hogy ez most jobb baloldal, közép, nem érdekel. De miért? Ami eddig jól működött, és aminek volt haszna, most ezt miért akarnák szerinted megszüntetni?
2: Azért, mert az emberek nem értik, hogy ennek van egy pozitív hozadéka.
1: Tehát akkor tulajdonképpen fordítsuk le magyarra, amit most mondtál. Tehát az, hogy ha a jelenlegi kormány, a regnáló kormány ezt meghoz a döntést, csak azért, mert az emberek többsége hülye, és ő azt mondja, jó, rendben, hát de most különben, nem, hát ha nem akarnak fizetni, akkor azért, mert nem csak az anyagi vonatkozásban nem érték meg, hogy milyenek a lényege. Akkor ez a kormány rábólni, ti ezt akartátok, akkor ő lehet, hogy jó döntést hoz, mert az emberek ezt akarják.
2: Igen, hát politika az ilyen pártól függetlenül szerintem sajnos, hogy kiszolgálja valamennyire a mi igényünket, meg ne, a sajátjukat is.
1: Nem igény kérdése a politika, és most megint belementünk valamivel, nem kellett volna, ugye el is eresztjük ezt a kérdést. Jó, hagyjuk a politikai részét ennek a dolognak. Tehát az, hogy azt én nagyon jónak tartom, nem is hallottam erről sem, hogy az EBA-dó, ha nem fizetsz, illetve ha megtörténik a hivatalanítás, akkor nem kell fizetni EBA-dót. Egyébként szerinted azon túlmenőleg, hogy nyilván fontos lenne minden állatnak, már amelyik háznál van. Mert aki a természetben él, hát az nyilván nem fog elmenni a dokihoz. Jó napot kívánok, engem hivatalanítsanak ingyen! Na, a lényeg az, hogy melyik állatokról gondolod még azt, hogy ezek a kutya és a macska mellé be kéne őket tenni.
2: Hát én igazából...
1: Mert most ebadóról beszél, macskaadó nincs.
2: Én az összesről, de az, hogy tényleg az emberek ne kövezzenek meg engem, mindenképpen csak a vásároltakra, és csak az újonnan. Szóval a meglévő kutyát ne dobják ki azért, hogy fizetni kelljen érte. Én ezt leszűkíteném arra, hogy csak az újonnan
1: vásároltak. Pedig sokan megteszik talán.
2: Igen, de akkor nem dobnák ki, mert nem kell fizetni, hogyha már megvan a kutya, leéli a kis életét, és akkor majd utána nem fog venni, nem fogja a szaporítókat szponzorálni ezzel, és nem fog olyan ember venni kutyát, aki nem tudja az orvosi költségeket kifizetni, mert horror az orvosi ellátás.
1: Most szerinted mitől váltak? Látod, most örülök, hogy ezt mondtad. Szerinted mitől lett iszonyatosan drága egy állatnak a kezelése? Tehát mert valójában nem kell hozzá, uram, bocsá, egy nagy dózis, nem kell hozzá bármi. Tehát ott közel sincs annyi komplikáció egy állat esetében, ez életében, betegség, mint egy embernél. Tehát nem annyira komplikált egy állat. Lehet, nem tudom, nem vagyok orvos, úgyhogy ezért. De mi ami a titka annak, hogy mitől lehet ennyire drága? Az, hogy annyi, én gondolom csak az, hogy nagyon-nagyon sok ember egyre több tart állatot, már csak trendi dolog, meg menő, és akkor hú, de sok van, egyre többen jönnek, akkor emelhetjük az árat. Tehát ez annak a hátrányára megy, hogy akik tisztességből, becsületből, állatszeretetből vinnék oda, és nem mondjuk tyú, meg ugye babakocsiba tolnak, stb., akkor azokkal szúrnak ki, mert nem bírják a szeretetet és a védelmet fenntartani saját költségen. És itt majd ezt a pontot majd mindjárt fogjuk folytatni. Már csak azért is, mert ez lesz egy ugró pontunk a beszélgetésben, hogy az állatvédelem, amikor átfordul egy X idő után bevételi forrássá. Ez egy nagyon komoly téma lesz. Viszont ezt a nagyon-nagyon komoly témát megint megszakítjuk, mert zene az mindig kell. A régmúltat idéztük fel, és párhuzamosan ezzel vannak feldolgozások, legyen a mai nap egyik kiválósága. Jamaica, a helyszín, egy kis érzelmi töltődés, meseszerű felvétel, és az egyik kedvenceim egyike, a dal is az, és hát a feldolgozás teljesen jól sikerült. A gyengébek kedvére elmondom, ez Ed Sheeran, és az egyik legnagyobb slágere jamaikai hangzással, reggae ritmusokban, hű de jó lesz ez. Akinek nem tetszik, tekerjen tovább, vagy adja tovább hírül, negatív reklám is jó, www.stradaradio.hu, de jó, hogy jártok, üzenjetek a barátaiknak, hogy itt vagyunk mi.

0: nap minden percében veled vagyunk. Ez megint egy ragyogóan jó nap.
1: Légy pozitív és hallgass a kedvenc dalaidat
0: a kedvenc rádióban. A zene mindenkié.
2: A te kedvenc felvételeid
0: a mikrofonnál most Tóth Zoli. Valamint Kovács Attila, állatjogi aktivista, a mai témánk az állatvédelem és az azzal kapcsolatos történések. Nem, hol hagytuk abba? Segíts! Ha te vagy a műsorvezető, te vagy a főszereplő. Nem, én csak dumálok, én csak nyomkodom a gombokat, játszok a zenéket, több-kevesebb sikerrel. Hol hagytuk abba?
3: Hogy a pénz irányába kezd elmenni ez a dolog, az emberek, az eltorvosok részéről is, és sajnos gondolom te is úgy érzed, az állatvédő közül is néhányuknak.
0: Hát, erről fogunk majd még kicsit később beszélni, mert nem titkoltan. Én egy kicsit így, amikor megbeszéltük, hogy jössz hozzám vendégként, akkor rögtön felvillant bennem, hogy bizony a dolognak a nagyon sötétebbik oldaláról is kell, hogy beszéljünk, mert sajnos igenis vannak már olyan, de majd erről később ott tartottunk, hogy állatvédelem, illetve ebadó állatorvosoknak a díjai, és hogy milyen összegekbe kerülnek ezek a örökbefogott kis rohadékok.
3: Igen, hát szerintem
0: de, te is mondtad, hogy ugye örökbe fogadtad ezt a kis igen. nyomot fejűt.
3: Hát mentettem, igazából nem örökbe fogadtam.
0: De egy csomó pénzbe került.
3: Hát, az nem kifejezés. Fú, azt szerintem sokat
0: nyugodtan, nyugodtan tételesen sorolt fel, hogy ha olyanok hallgatják az adást esetleg, akik még nem fogadtak örökbe, vagy még nincs, nem azt mondom, hogy ezzel lehet, hogy el fogjuk őket riasztani.
3: Ez jogos.
0: De jobb, ha szembesülnek vele. Tehát pontosan azért ne fogadjon örökbe akkor, hogyha nincs felkészülve testileg, lelkileg, anyagilag, mert igenis ezek pénzbe fognak kerülni.
3: Igen, és ez visszatérve az ebadóra, ami egyébként Luxemburgban, Németországban, Svájcban, bizonyos kantonokban ez működik, és tényleg lecsökkentette a számot, ebből kifelag az állatkínzást is, mert a kevesebb egyet számot könnyebb, meg aki kifizet egy kutyának egy ilyen összeget, az nyilván jobban fogja tartani, meg többre becsüli.
0: Hát de eleven gondolja át, azért beszélünk róla, hogy csak azért, mert a 3 éves kis Gottfriednek a születésnapjára egy hosszúfülű nyulat odaraknak, és egy fél év múlva a gyerek már leszarja azt a nyulat, tehát azért az nem. A nyúl is most független attól, hogy nem egy észlény, de
3: egy érző lény, igen. És az állatorvosok visszatérve, hát én most kimondom az összeget, tehát már közel 4 milliónál járok.
0: Micsoda?
3: A kuty október óta, mert búdogról, egy francia búdogot egyébként, van egy ilyen mondás is, hogy akkor vegyél, ha minimos.
0: Na bár várjál, lassítsál. Lassan mondjuk. Mondd még egyszer az összeget.
3: 4 millió.
0: 4 millió forint.
3: Igen, mert hát ő meg, igazából meg is lett vakítva sajnos, meg a füle eltörve, meg allergiás, illetve volt az a gégeműtét, egyébként minden búdognak, ezt sokan nem tudják szintén, hogy nekik vannak ezek a légcső szűkületek, és ezeket meg lehet javítani. Mindenki mondja, hogy milyen cukin röfög, hát azért röfög, mert nem kap a levegőt a kutya, és most már azért vannak jó specialisták, és egyébként ez enyém egy szélsőséges eset, mert nagyon brutálisan rossz állapotban volt a torka, de azért maga ezt a légcső műtétet 2-300 000-ből meg lehet úszni, sőt, van a orvos, aki részletre is vállalja, és a kutya kap levegőt, nem lesz cukírfögös.
0: Állj megint! Ezt most komolyan mondod, hogy tulajdonképpen, ahogyan az ember orvosoknál van a hippokráteszi eskü, tehát, hogy tulajdonképpen nem pénzért kéne gyógyítaniuk, hanem mert letették az esküt. Akkor az állatorvosoknak nincs olyan, hogy most, és itt jelen esetben a te kutyádról beszélünk, a fajtájáról, hogy globálisan, nem azt mondom, hogy ingyen, de valami képletes összegér, hogy segítsenek azon az állaton, mert ezek szerint az a műtét az jó. Miért kérnek érte? Most elkezdtem haragudni az állatorvosokra.
3: Igazából már van biztosítás is, bár egyébként én küzdöttem velük, de az a baj, hogy ezeket fiatal kutyákra lehet megkötni. A másik, meg egyébként vannak jó orvosok, nem tudom, mondhatok-e nevet.
0: Ha pozitív, akkor igen, ha negatív.
3: Abszolút. Sors doktor Biatorbágyon, aki konkrétan mai napig 2-3 000 ér vizsgálja meg, kezeli a kutyákat, és még jó
0: akkor
3: is.
0: Ennek a doktorbácsinak még egyszer mondjuk el a nevét is.
3: Dr. Sors Ferenc, és Biatorbágyon van. Az a baj, hogy sorbálás van nálam, most remélhetőleg még inkább lesz, de...
0: Reméljük, hogy hallgatja. Doktor úr, köszönjük szépen, hogy segít az állatoknak, segített Attilának, meg bárki másnak. De itt van a kutyaállása szó szerint, hogy hegyem a szívét, olcsón csinálja, de nem jutunk be hozzá.
3: Igen, meg az a baj, hogy nem specialista, mondjuk az enyém, mert pont nem tudok hozzáfordulni, hogyha ilyen mindennapos gondok vannak, akkor...
0: Minden mindenhez, mindenhez igen, nem érted. Én, nekem is mindig mondták, hogy gyere rádiózni, mert hát mondta, ha ahhoz nem értek, akkor mit csináljak? De hát egyébként tényleg az adás elején mondtam neked, hogy ha szoktam mindig beszélni arról, hogyha egy adás nem a szexről szól, akkor az semmit nem ér. De arra majd gyorsan nem sokára vissza kell térni, mert már jött ilyen egy megjegyzés, hogy fiatal csajokról nem beszéltek, fogunk a lánykutyákról most kivételesen. Úgyhogy Sós doktor, annak az egy nagyon jó dolog tényleg, igen. Folytasd akkor ez a torokműtét.
3: Igen, de egyébként abszolút látszik, hogy ilyen elhivatott, és nem tudjuk, hogy ilyen meg. Én megkérdeztem,
0: de nem is 20 éves.
3: Nem, nyilván megvan minden, és egyébként visszatér, egyébként szerintem azért is kérnek el sok pénzt, mert ugye két véglet van, vagy abszolút nem törődik a kutyával, besoholtatja, pedig kötelező lenne.
0: Mi csinál?
3: Hát az embereknek, hogy besoholtatja a sok
0: Ember. Nem értettem, bocsánat. Én nem értettem.
3: És a másik véglet meg, aki úgy olyan, mint én, hogy tényleg, ha már egy kicsit csúnyában néz ki, a kutya már agyba rohan, és ez a réteg ugye, ha, mint ahogy én is, inkább nem ennék, mint hogy a kutyám beteg legyen, és ezt lovagolják meg ezek az állatorvosok szerintem, és ebből ezért van ez, hogy egy kicsit elszaladt ez, mert tudják, hogy vannak olyan emberek, hát úgyis kifizeti.
0: Úgyhogy... Hát az, hogy kifizeti, az rendben van, ha tudja. De hát nem mindenki fogja tudni kifizetni, igen. És akkor most tulajdonképpen tudom, ez érdekes, hogy már volt hasonló kaliberű rádióadás, mert hát hiszen azért 6 éven keresztül itt a Hang a Hangtalanok adást hétfőnként csináltam, erre most nem akarok visszatérni. Nagyon-nagyon kellemes emlékeim vannak, amelyek sajnos a negativitásba fulladtak. De na jó, ezt most egy kicsit kitesszük. Vannak olyan helyzetek, amikor az ember megpróbál segíteni, és ti azok vagytok, akik az állatokon segítetek. Anno valamikor volt egy zenekar, az LGT, aki azt mondta, hogy bár ebben a dalban egy emberi szerelemről van szó, de talán be tudnánk helyettesíteni mondjuk bármilyen állathoz, a kutyához, macskához, a kis rohadékokhoz. Figyelj!

Milyen érdekes, hogy az LGT zenéje neked írom oda a című dallamában a szöveget, hogy figyeltétek, akkor ezt komolyan mondom, beleborzongó tényleg, mert most életem először azt vettem észre, hogy ha ezt a szöveget behelyettesítjük, hogy nem egy nőnek énekel, hanem egy állatnak, hogy neked írom a dalt, mert segítesz az embereken, mert szeretettel, mert támogatja az ember az állatok életét, illetve viszonozzák azokat a kedvességeket, és hogyha lásd, hogy voltak és vannak olyanok, akik betegekhez mennek kutyákkal.

0: mikrofonnál most Tóth Zoli.
1: Valamint Kovács Attila, és az iménti mondatomat befejezve van egy kedves barátom, akivel, hát nem titkoltam, amikor egy osztályba jártam, őt úgy hívják, hogy Bohóc doktor. És nézzetek utána, ezt mondom a rádió hallgatóknak, írjátok be a Google-ba, Bohóc doktor, ennyi, és Balogh László neve fog kitűnni, aki már évtizedek óta jár a Heimpál gyermekkórház, az ő bázisa a beteg gyerekekhez, és ingyen nekik segít. Bohóckodik nekik, és azáltal a gyerekek feltöltődnek, elősegítve a gyógyulásukat. És most már van kutyaterápia, tehát visznek, mennek kutyaoktatók tréningre, és mennek kórházakba, szeretett otthonba, nagyon sokat járnak. Olyan helyekre, ahova idősek, idős otthonba, és beviszik a kutyákat, és feltöltődnek. Most nem tudom, ez neked mennyire, bár nyilván, mint állatvédő, hát szeretjük, de tehát nem csak a jelenlétük az, ami nekünk okoz gazdáknak, hanem igenis rá lehet őket szoktatni, tanítani, hogy kvázi legyenek kedvesek azokhoz, akikben érzik, mert megérzik, hogy szeretik-e őket, vagy sem. És ez nem csak a kutyára vonatkozik, hanem mit tudsz arról, hogy bármely más állat, vagy minden állatra jellemző, hogy az emberben megérzik, hogy őt szeretik-e, vagy sem?
2: Abszolút. Van is egy ilyen történet, amikor például egy szarvasmarha mentett meg Amerikába a pumáktól saját gazdáját.
1: Ez hogy szó? Mondd,
2: hát ő konkrétan eljárt, és föláldozta volna, hát nem tudta megölni, mert nyilván azért egy puma sokszor azért kevés egy ekkora állathoz is, de konkrétan megmentette az életét, úgyhogy eljárt, és nekiállt vele harcolni, és a puma elszaladt.
1: Ez nem is hallottam.
2: Igen.
1: Hát nézd, valószínűsíthető, hogy ott azért a gazdán belül magát az élelmemet, amit ő ad nekem, azt védte, nem?
2: Hát nem, mert...
1: Jó, de ez sose fog kiderülni.
2: Hát nem, mert ők képesek konkrétan sírni, hogy elmész egy ilyen vágóidra sajnos, és látod, hogy...
1: Te már jártál ott?
2: Igen. Igen. Nem volt jó élmény. És ott látod, hogy milyen érzelmek halmozódnak föl bennek, vagy egy teipari komplexumban, konkrétan, amikor elszakítják a kicsinyét, akkor konkrétan sírnak.
1: A teipari komplexumról itt eszembe, hogy kedves hallgatóknak mondom, most nem neked, mert ez téged nem érint. Tehát képzeljétek el, miközben az előbb szólt a zene, itt van előttem egy tejkaramellás cukorka, amit én hát nem titkoltam, nagyon szeretek, és a zacskon egy tehén van, mert hát hiszen tejkaramella, és megkínáltam Attilát is közötte. Nem, köszönöm szépen, ebbe tej van. Úgyhogy tényleg az. Úgyhogy ha valaha valamikor bizonyított valaki számára, akkor igen. Mondjuk én örülök neki, mert a csokit, illetve a cukort megtartatom. Most egy picit szégyellem is magamat, mert de nem, hát én nem vagyok vegán egyébként. Szégyen, nem szégyen, de ezt most hagyjuk. Engem fognak megutálni az emberek. Na jó, ott tartottunk ezt meg a zenét megelőzően, hogy állatorvos, ezen átugrunk, mert hogy gyakorlatilag tényleg egy óriási összegekben, én is, na mindegy, hogy van egy másik az Ebadon és az orvoson kívül egy sokkal talán még ezerszer fontosabb tényező ebben az állatvédelemben, és egyáltalán az állat és az emberekhez való viszonya, mondani szokták ezt, hogy felelős állattartás.
2: Igen.
1: Tartozik-e ehhez, szerinted, a felelős állattartáshoz, hogyha látunk valamit, akkor kinek szóljunk, minek szóljunk, miért szóljunk, hogyan,
2: igen,
1: miképpen?
2: Sajnos ez egy magyar mentalitás, ugye múltból hoztuk, hogy mindenki úgy van vele, hogy elpanaszolja, hogy mit látott a neten ezrivel, hogy így megölném, úgy megölném, és nem csinál semmit. Amikor lát például egy ilyen kilencolt kutyát, vagy egy ijesztőzött állatot, vagy egy bántalmazott állatot.
1: Ezek a fotelharcos.
2: Igen, és amikor elmondom neki, hogy mit kell csinálni, akkor hát úgy sem megy ki a rendőr, meg így sem megy ki a jegyző, meg amúgy
1: egyébként sem. Egyébként sajnos ez igaz.
2: De kimennek, nekem az a tapasztalatom,
1: hát,
2: egyébként,
1: hogy... De a többségében nem.
2: Igen, hát bele kell állni.
1: A rendőrségnek megvan az a hátulütő, hogy ha amíg nem folyik vér, addig ő nem.
2: Igen, de kimegy, mert 112 jelentett be, akkor aznak van egy nyoma. És én nagyon sokszor jelentettem be, akár úgy, hogy például vágóidra vittek madarakat, és úgy össze voltak zsúfva, mínusz 1 fok, vagy nem is mínusz 10, akkor volt mínusz 10. és nyitott volt a ponyva, föl volt hajtva, és 5 perc alatt kijött a rendőr, és nem
1: madarakat?
2: Bent, igen, vitték a vágóidra, és szétfagytak.
1: Milyen madarakat?
2: Hát szerintem kacsákat valószínűleg. Ahogy néztem, nem is emlékszem rá, de neten nagy balhé volt ebből, mert levidóztam, és akkor meg egy kicsit az igazság, hogy én föl is tartottam sajnos, ami nyilván törvényellenes, ne csináljanak mások, de a rendőr egyébként abszolút úgy járt el, hogy ott megbüntette egyben, kötelezte, hogy azt elmondta, hogy itt túl vannak zsúfolva. Erről írtunk, hát még a Kovács Gabékkal írtunk is egy posztot, abszolút rendben volt a rendőrnek az intézkedése. Nyilván ez rendőr válogatja, de egyébként, hogyha nem jelentjük be, akkor mit várunk? Szóval a 112-ről, csak itt az az igazság, hogy van egy vonal, hogy mi az, ami rossz tartás, meg mi az, ami állatkínzás. Például, hogyha megy az ember és látja, hogy fél méteres láncon a kutya, és nincs víz, az állatkínzás az 112. Ha például hosszú láncon van, ami már hál' Istennek tilos, abszolút nem lehet láncon tartani kutyát, és ugye
1: az már abszolút jegyző. Nem szabad?
2: Nem, most már hál' Istennek elég régóta nem. 3 kitétel van, amíg eljön a szomszéd csörözni, és megyünk megtámadja a kutya, és sorra a pár percre, vagy állatkínzási kezelés alatt jár, vagy kiállsz a kapuból. Az összes többi az illegális. És most sajnos egyébként most erre is van egy ilyen...
1: Kérdés, bocsánat, kérdés. Most azt nem mondom, hogy szakavatott tekintély vagy, de nyilván jobban, mint én. Mi van akkor, hogyha örökbe fogadott valaki, ez egy példa, örökbe fogadott egy pitbullt. Köztudott arról, hogy annak megvannak az előnyei, hátrányai, és így tovább. Mi van akkor, hogyha megszeretik egymást, ott lak egy kertesházban, a kutya egész nap ott rohangál, viszont közben születik egy gyereke, és nem mindegyik, és nem biztos, hogy az a pitbull el fogja fogadni a születendő kisgyereket, akár lehet arra féltékeny, és akkor a szülő, hát elkezdi megkötni, nehogy bántsa első körben, nehogy valami, ugye, mert azt érzékeli a kutya, hogy itt most egy új valaki itt van, akit jobban szeretnek, mint őt, és ez benne van a pakliban, már hallottam rá precedenst, illetve példát, akkor mit lehet? Akkor is meg kell, hogy kössék. Jön egy állatvédő, meglátja, hogy meg van kötve, akkor mi van?
2: Hát akkor megbüntetik. És
1: de akkor mi a megoldás?
2: Igazából én azt mondom, hogy lehet, van egy olyan, erre is már jó példa, volt egy emberevő pitbull még andó, aki arról, hát megölt egy embert konkrétan, és kisgyerek mutatványozott vele, gyakorlatozott, tartottak ilyen előadást különböző kutyaiskolákban, és egy akkora gyerek, ami konkrétan a kutya magasabb volt, mint ő, 100%-ig tudta irányítani ezt a kutyát, akit konkrétan el akartak altatni, hogy emberövő. Úgyhogy egyébként abszolút én azt mondom, hogy egyébként az én kutyám is egy német juhász volt ezelőtt, aki szintén olyan volt, hogy mondtak, hogy be ne menjél hozzá, mert nem jössz kiélve. És ahhoz képest az összes ismerősöm tudja, hogy egy cica lett belőle. Úgyhogy én azt mondom, hogy lehet alakítani, foglalkozni egy kutyával, vagy különben ne tartsunk kutyát.
1: Ez kétségtelen, de az, amiről te beszéltél most ebben a pillanatban, hogy emberevő, stb., ahhoz annyira, és itt van egy nagy libikóka nálam, hogy melyik irányba fog elbillen a dolog. Mert ha sokat foglalkozol vele, akkor sok időt töltesz, igen, kvázi. Akkor nem tudsz dolgozni, nem tudsz pénzt keresni, és az hogy fog egyenes bejönni, hogy hát, sokkal több időt kell vele foglalkoznod, meg te magad is egyébként ezzel a kis nyomorékoddal, egyem a szívet. Komolyan, de gyerekek, tegnap láttam, én már láttam sok ilyet, de ez, na mindegy, eveszük el, ahhoz látnodtok ellene. Hát ez itt is... Ahogy, és elkezdtem, simogatom, és akkor abba hagytam, és rögtön mintha azt mondtam, hogy mi van, hülye vagy, folytasd már, tényleg ritka jó srác a srác. Srác vagy csaj?
2: Csaj.
1: Csaj, akkor meg pláne, akkor beszéljük a szexről. Apropó szex. Tudsz-e arról, egyébként hülyeséget kérdezek, mert biztos, hogy tudsz. Anno valamikor évekkel ezelőtt elterjedt a zoofília. És hála jó Istennek így állatvédőkön keresztül sikerült egy-két ilyen nem normális, aberált, baromarcú, rohadt köcsök, senki áziakat felkutatni, és hát azért hála Istennek sikerült őket megszüntetni. Ezt csak a hallgatóknak mondom, mert valószínű, hogy nagyon kevesen tudnak arról, hogy igenis létezik zoofília, amikor is állatokkal fajtalankodnak emberek. És ami ennél sokat durvább volt, hogy bár a rendszerváltás után mindenki mindent csinálhatott, és akkor elindult útjára, hogy DVD-ken keresztül zoofiliás, aberált filmeket lehetett vásárolni egy sex shopban. Hát sikerült azt is bezáratni. Azóta egy kicsit úgy eltűnt ez a sztori, illetve hát hála Istennek persze, hogy nem nagyon hallunk róla, de attól még ez a dolog biztos, hogy működik. És Ilyen esetben, vagy éppen akár visszatérve az állatkínzásra, vagy az elhagyottakra, ki az a 112-ön kívül még, akiket érdemes azoknak írni, figyelmeztetni, jelezni nekik, mert biztos, hogy van még más fórum. Itt gondolok a jegyző, és így tovább. Tehát van-e ennek valamilyen következménye a bejelentő felé, igen, hogy akkor neki be kell menni, tanulmalomás, hogy mit tudsz ezekre a dolgokról?
2: Nem, mert mindenki fél meg attól is egyébként, hogy ez kitudódik, hát nem fogja kiadni a rendőr, meg a jegyző sem, mert az a bűncselekmény lenne, ahogy most kijelentette be, nem kell félni, egyszerűen föl kell emelni a telefont. Visszatérve az zoofiliára, az már bűncselekmény, az már tényleg rendőrség, és nagyon keményen meg lett szigorítva. A rossz benne, hogy ez nem egy olyan, mint egy láncon tartott kutya, hogy most látható, hanem
1: titokban csinálják.
2: Ez abszolút a legnehezebb.
1: Volt akkor anokriban találtunk is egy olyan helyszínt, ahol arra van berendezkedve, mondhatnám olyan, mint egy swinger klub volt, brutál. Fúj. Én nem titkolom, én most lehet, hogy megint meg fognak kövezni a jogvédők, ha lehet ezt így mondani, én mind agyon ütném. Én nem érdekel. Tehát annak ellenére, hogy ő is ember, de nekem ezek nem emberek.
2: Hát, nem szerintem ember. A többség szerint abszolút így van. Úgyhogy szerintem nem hiszem, hogy bárki meg akarnak kövezni, még rendőrök közül is egyébként így privátban, amikor beszéltem velük egyes ilyen eseteknél, csak 99%-a úgy áll hozzá, mint mi. Szóval...
1: De sajnos nem tehetik meg. A félti a nyomvat fizetését, ami egy bizonyos szempontból persze érthető, de én hiszek abban, hogy néha nem baj az. Volt már rá precedens, hogy beszélgettünk valakivel, elmentünk, mert hogy szaporító volt, és akkor megkérdeztük, hogy mi van, aztán véletlen elesett, mi felsegítettük őt, de megint elesett, és igen, akkor és nem értettük, hogy mi be van rúgva, hogy mi állandóan föl kell, elesik. És össze-vissza véres volt az arca, akartunk neki segíteni, hívtuk volna mentőket, de nem tudtuk, mert nem akartuk. Nem. Ekkor van. Jó, let's have a party! Induljon a party, gyerekek, is vidámságot most a folytatásban.

Rádió. Stráda Rádió. Egy sziget a zene dzsungelében. Hangolj ránk te is. Stráda Rádió. A leg

0: Nagyjár ünk, jó ritmusokat adunk, jó dallamokat, bízunk benne, hogy a mai napon is megtaláljátok a számításaitokat, de ma nem ebben az adásban nem a zene a főszereplő, hanem hát én jó magam. Ja nem, mindig összekeverem a témakat, nem. Kovács Attila, barátunk, most már reméljük, hogy barátokká fogadtátok őt is, hiszen ha valaki eléggé fanatikus, akkor ő rá nyugodtan el lehet mondani, komolyan mondom, tudtam, mert beszélgettük, hogy ő se normális, egyetlen egy állatvédésem normális, de hogy nem ette meg a, mondom persze, ezt már az előbb is elmondtam, örülök neki, több maradt nekem, de hogy egy tejkaramell cukorkát sem eszel meg, azért az durva.
1: Na, más teszek helyette, a jó.
0: Hát, hogy mi a jó, ha valaki majd eljön, és hát bárkit nagyon-nagyon szeretettel szívesen várunk, itt az M5 Tesco-nál vagyunk, a rádió stúdiónk az M5 Tesco-nál. Bejutok az üvegajtón, rögtön balra néztek, és ott vagyunk. Értelemszerűen minket látnak most a Tesco-ba be, és kijövő emberek, és hát természetesen mi is látjuk, hogy kik mennek be, és az imént láttam valamit, meg te is láttad. Komolyan mondom, pedofillá fogok válni, valami durva nagy, hát amit ezt most eresszük el. Jó. No, tehát ott tartottunk, hogy jegyző, rendőrség, bejelentés, és így tovább. Szerinted azon túlmenőleg, mert ugye te említetted, hogy nem mindenki vállalja, meg félnek attól, hogy következménye, stb. Mi az, amivel mi, akik segítünk a bejelentésünkkel, mi az, amivel mi tudjuk kontrollálni, hogy valóban megcsinálták-e mindazt? Honnan fogjuk megtudni?
1: Hát én vissza szoktam kérdezni, csak a jegyzők hajlamosak nem válaszolni erre.
0: Hát ez az, erről beszélve.
1: És ilyenkor szoktam, vagyis én nem szoktam berinni, hogy beleállok ebbe keményen, de állatvédő szervezetek segítségét, a helyi állatvédőket érdemes ilyenkor becsatolni, illetve a NÉBIK is foglalkozik ezzel. Én úgy szoktam egy ilyen levelet általában megfogalmazni, hogy be van csatolva a NÉBIK automatikusan, sőt,
0: bocsánat, vizuális alkat vagyok. Az eddigi beszélgetésünk alkalmával már én levágtam, ez a levél, amit te írsz, szóval 348,9 oldal, és menjetek, unjátok, rohagyjatok meg, csináljátok meg. Fogadjunk, hogy nem három sorba fogalmazol.
1: Hát több, igen.
0: Biztos
1: igen.
0: Voltam.
1: Sajnos.
0: Muszáj. Egyébként és még így sem viszonozzák úgy, hogy mi elvárjuk a segítséget. No, a csajokról beszéltem, illetve láttunk itt valamit bemenni az ajtón. Igazán, most az mondta a legjobb, ha mi vetennék egy 10-15 perces mixet, kiállnánk oda, és megvárnánk, hogy hogy jön ki az a valaki, berángatnánk ide. Volt már a példa, hogy értelemszerűen csak gondolat és síkon. Viszont, ha már csajoknál tartunk, akkor egy picit a magánéletedbe szeretnék nem vájkálni, nem turkálni, de említetted, hogy volt egy csajod Olaszországban, aki egy kicsit radikálisabb volt, mint kellett, ami nem baj, és említetted, hogy hát hogy mondtad, hogy a Balaton partján is belöki a pecásokat a vízbe.
1: Igen. Hát igen, ő veszélyes volt.
0: Jó, ott hogy zajlott ez a dolog? Tehát a ti magánéletetekben mennyire játszott szerepet, és mennyire lettél erőteljesebben állatvédő, mennyire hatott rád, hogy még többet foglalkozol vele, miután sajnos, vagy hála Istennek, nem tudom, hogy véget ért a kapcsolat, ugye, és hogy ez mennyire viselt meg, mennyire kárpótolnak az állatok. Szóval erről beszélj egy picit, hogy az eddigi tapasztalataid alapján, hogy a magánéletünkbe milyen hatással tud lenni akár macska, kutya, tök mindegy.
1: Hát a barátaim szerint pozitív a változás, hogy nem vagyok együtt, ők ismerték. Nem akarom bántani, mert nyilván szeretem nagyon emberileg. És
0: mikor ért véget?
1: Tavaly októberben, pont a Natival volt a váltásunk a kiskutyámban, úgyhogy volt előtte kb. Egy hónappal durván, és hát az tény, hogy Olaszországban azért más a vérmérséklet, máshogy kell ezt, más a múltja a veganizmusnak, vagy az állatjogi mozgalomnak, sokkal fejlettebbek ilyen téren, és ott meg eleve hangosabb egy népcsoport, és ott az ő temperamentuma az nagyon, ott is kiemelkedik, szóval...
0: Tudott ő magyarul?
1: Nem, abszolút nem.
0: Vafanculo!
1: Hát ezt sokszor oltam tőle, otthon is, meg a demonstrációkon is, és sajnos Olaszországban kell ez, viszont én nem vagyok erről meggyőződve, hogy Magyarországon ennek lenne létjogosultsága, illetve itt mi egy sokkal ilyen csendesebb, úgymond kontrolláltabb
0: de nép hatásosabb vagyunk. Néha.
1: Igen. Hát igen, de maga a veganizmusban nem, az állatkínzás terén biztos, abban igazam van, de a veganizmusnál ez egy kicsit, szerintem nem 100%-osan ez a legjobb módszer, de azt mondják a nagyok, az okosabbak, hogy mindenféle hangszeren kell játszani, És szerintem Elenának a temperamentum az ide sok lenne, például ez a berugdossuk a horgászokat a tóba, ez így nem biztos, hogy működik.
0: Sajnos őt sem ismertem, azért mondom, hogy sajnos, mert szívesen megismerném. Az ilyeneket nagyon tudom csipázni, és el tudok vonatkoztatni a nőtől. Tehát én nekem rengeteg barátnőm vannak, és soha nem volt közöm hozzá. Tök jó fejek. Egyébként furcsa, de sokszor egy állatvédelmi szempontból, hát lehet az, hogy még bolondabbak, mint mi. Már mint az elvakultságról beszélek. Igen. Tehát ez a babakocsiba tolnak 3-4 kutyácra. De én csipázom őket, és sokkal több ilyen állatvédő lány van a környezetemben, mondom úgy, hogy nem volt, nincs, nem is lesz, tehát semmilyen félreérthető szándékom nincs velük kapcsolatban, bár egy-kettővel szívesen, de hát ezt most tegyük félre, nem fogjuk felülírni magát az állatvédelmet, mint ahogyan állatvédelem, és akkor most egy pillanatra ugrunk az olaszországi barátnő, de hát ez sajnos véget ért, tehát kár, hogy nincs itt, igaz, nem tud magyarul, de mi volt vele kapcsolatban az mondjuk a legnagyobb élményed, amikor beszólt, vagy bármi mondott, csak egy kicsit így.
1: Hát amikor egyszer volt egy nagy demonstráció, egyébként hozzátenném, hogy például Olaszországban ez a vonal egy sokkal vékonyabb, például az állatvédők és a veganok közt, ott automatikusan például ezek az állatvédő szervezetek ténylegesen állatvédők, tehát nem lesznek állatot. Itt még Magyarországon, mert még elég kis százalékban működik ez. Viszont a legnagyobb élmény az egyszer egy tüntettünk több ezren, hozzáteszem, egyébként Olaszországban az állatvédelemnek azért tényleg brutál erős.
0: Előrébb tartanak.
1: Sokkal, igen, több ezren, hát azt vettem észre, hogy mi idő van, és sehol senki, hát olasz mentalitás, mindenki késik, és a végén több ezren vonultunk végig a városon, és igazából Beagle, úgy volt, hogy egy amerikai professzor Beagle laboratóriumot akart illegálisan felépíteni, olasz kormányt ugye könnyű megkenni, ott gyakorlatilag ott is már tiltott lett volna ez a fajta kínzás, és ennek ennél elérte ezt, szóval elég korrupt.
0: Még ország. Egyszer, mit akar csinálni?
1: Egy Beagle telepet, ahol állat kísérleteket.
0: De mit jelent ez, hogy a hallgatók?
1: Hát a Beagle-ök egy kutyafajta, akik nagyon tűrik ezeket a kínzásokat, csorik. A gyógyszeriparnak dohány, itt főleg dohány ipar kísérletezett volna rajtuk brutális módszerekkel, és gyakorlatilag ez miatt több ezre vonultunk végig Veronán.
0: De mit, bocsánat, te mit tudsz arról, hogy te most mondtál valamit, ami nekem is újdonság, hogy ez a Beagle, ez egy kutyafajta, tudjuk, igen, hogy néz ki, már aki nem, az nézzen, keresen utána, de mit tudunk arról, hogy mitől más, mint a többi, hogy jobban bírja?
1: Tűri. Nem bírja szerencsétlen, hanem sokkal jobban tűri. Hát konkrétan meg lehet műteni állva, azt szokták mondani, olyan a kutya, szóval nyilván ez egyettől függ, minden egyet más, de ők sokkal ilyen, hát őket téphetik a gyerekek, minden, és nem fogod.
0: Azért most felteszek neked egy kérdés állatvédőnek. Ez érdekes lesz tőlem is, ez még soha nem jutott eszembe, ebben a pillanatban jutott eszembe. Ha ezeket a dolgokat nem csinálnák, ezeket az állatkísérleteket, amelyeknek a végeredménye elméletben az lenne, hogy azon a kísérleteken keresztül az embereket is majd fogják tudni gyógyítani. Tehát nem embereken, tehát akkor kvázi melyik az emberségesebb, hogy embereken kísérletezzenek, vagy állaton szükségesek a kísérletek?
1: Most, igen, nem vagyok hozzáértő, de azt ott voltak orvosok is, rengeteg vegán orvos egyébként, az a furcsa, ott kint is, és mondták, hogy abszolút feleslegesek már ezek, csak mivel drágább, és bonyolultabb, ezért nyilván a piac ezt teremti meg sajnos.
0: Tehát azt mondják az orvosok, hogy nincs szükség állatkis.
1: Abszolút ki lehet váltani. Ráadásul, bocsánat, hogy közben szólok,
0: de vannak, értem, igen.
1: Igen, hogy ez nem csak gyógyszerek, hanem itt főleg egyébként még ráadásul dohányzásról volt szó, úgyhogy konkrétan abszolút.
0: Én 13 évezet letettem a cigarettát, vártam, most itt látod, mi van a kezemben, ez már növényi olajból származható, nem füst, hanem gőz. Tehát vannak a megoldások más, igen, szempontokban, ahogy mondtad, hogy van más megoldás, itt is van. Mondjuk nyilván ez sem jó, mert az embernek a tüdejébe az oxigén van. Igen. Minden más, ami bekerül, biztos, hogy nem jó. Jól van. Azt mondtuk, hogy az olaszországi sztori, de ez a... Jól van. Azt mondtuk, hogy az olaszországi sztori, de ez a
1: demonstráció.
0: Ez valójában az ellen az ember

0: az a baj most.
1: Jó, nincs, nem baj, jó.
0: Gondolkoznom okay. kell, most nem egy baj. Kicsit izgulok,
1: de... meg már nehéz, de vannak... el, mert másfél óra elteltével lassan. Az idő telik, és hát arra szokták mondani, hogy az állatvédelem is ugyanolyan, mint mondjuk az életnek az egyéb ritmusai, és hiszen vallom, folyamatosan mondom, hogy az élet zene nélkül nem ér semmit. Párhuzamosan ezzel, ha van zene, és van humor, akkor minden össze tud állni, és akkor a non plus ultra feltéve az ír a pontot, azt mondják, mondom mindig, hogy a zenét, az állatvédelmet, a humort soha ne hagyd abba. Abba. Ez a szó, hogy abba. Neked mit jelent abba? Na, mond neked valamit az, hogy abba. Mond neked valamit?
0: Nekem abszolút.
1: Szereted abba?
0: Én szeretem.
1: Na jó. Hát akkor hallgatóknak is mondjuk azt, hogy mi nem hagyjuk abba, ma sem, még most sem, de hát van egy olyan zenénk, ami a saját kedvenceim egyike, csak egy picit másképpen fogjátok most is hallgatni, remélem tetszeni fog ebben a variációban is. Íme

0: első számú rádió.
1: Még mindig érdemes velünk maradni, mert most fokozzuk az izgalmakat.
2: Csak itt hallható dolog a hallgatókért.
1: A zene mindenkié, már a tiéd is.

0: A mikrofonnál most Tóth Zoli.
1: Hát és nem csak én vagyok itt, és én már van harmadik, vagy negyedik, vagy ötödik bejátszás, nem tudom. Kovács Attila vendégem, az ő megfogalmazás, az ő titulusa úgy írta le nekem, és akkor újra elolvasom, mert egyébként már megjegyeztem. Állatjogi aktivista. Jog. A jogról szeretném, ha beszélnénk, mert talán az eddigi elhangzott témakörünknek az egyik legkardinálisabb pontja, hogy ha már állatvédő, benne van a szóban, hogy védjük az állatokat. Jó, de milyen jogalapunk van arra, hogy X vagy Y-hoz oda menjünk, és azt mondjuk neki, hogy pont-pont. Arról már beszéltünk, hogy jegyzőt, rendőrséget lehet értesíteni. Ennyi a jogunk? Tehát nincs az, most tudom, hogy nincs önbíráskodás, de megállítani az autót, elé állni, kirángatni az autóból, vegzáljuk, vagy nem tudom, ez garázdaságnak minősül, vagy minek. Tehát, hogy ne tudjon elmenni. Van-e valami olyan hatáskör, de szerintem nincs. Ez hülyeség. Hülye kérdést teszek fel, mert nem ad a jog nekünk lehetőséget arra, hogy elé álljunk, megakadályozzuk, és így tovább. Vélemény?
2: Sajnos én csináltam többször is, és volt is belőle ügyem, de viszont senki nem...
1: Várjál, ez nem sajnos. Neked azért csak, mert kaptál érte valamit.
2: Igen, bár utólag én nem is sajnálom ezt az egészet. Azt mondom, meg igen. Hát így nem tudom, mondhatom, de a rendőrök azért nyilván felénk hajlanak.
1: És akceptálták?
2: Hát nem tudom, kimutatom, de igen, nagy részt igen. Pont ennél a kamionos esetnél is egyébként úgy csináltak, mint ott se lettem volna, de nem akarok senkire rossz fényt vetni.
1: Nem akarunk senkit erre rábeszélni, de azért néha emeljétek föl, ha elesik, de nem baj az.
2: Igen, és a másik, hogy szerintem pont arra sincs jogunk, hogy mi ezt elnézzük. Mert jogilag úgy szól, hogyha bűncselekményt látsz, kötelező lenne beleszólnod. Ez is egy olyan dolog, hogy van egy mondás, régi magyar mondásunk is, hogy bűnösök közt cinkos, aki néma, és ez a jog szerint is így működik egyébként, hogy tilos lenne például, hogyha akár egy másik embert bántanak, vagy állatot, kötelező lenne igazából megakadályozni. Szóval az, hogy megakadályoz egy bűncselekményt, az viszont kötelező lenne a jog szerint is. Nyilván nem úgy, hogy most az ember ott kicsit ilyen radikálisabb úton szól bele, nyilván szerintem is ez a legjobb út, de sajnos erre nincsen.
1: A kéz kezet mos a lapon, vagy nem, vagy hogy mondják ezt, hogy hirtelen akartam, szemet szemét fogad fogért.
2: Igen.
1: Milyen érdekes, én millió dolog van a hónapokig, megállás nélkül tudnék beszélni dolgokról, meg te is egyébként, nyilván mindenki, ha a világ globális problémáit felvetnénk. Én nem vagyok vallásos, ez szép vagy jó dolog, nem tudom, ezt döntsétek el, nem vagyok. Így alakult az életem, kész. De azért néha napján egy-két dolgot olvastam, figyelem, és például ott van a Muhammedán, lehet, hogy rosszul mondom, akkor igen, akkor bocsánat, de az arab vallásban van az a, ha lopsz, levágja a kezedet, valahol, van egy ilyen. Hogy ez jó dolog-e, emberséges, vagy nem? Biztos, hogy hatásos. És akkor, amikor a fizikai kontaktot, a verést, a megverést, nyilván jogilag nem lehet tenni, de tényleg makarenkói módszer, gyerekeket nevelni, egy-két pofon, szerintem az soha nem ártott. Most nyilván senkit nem akarunk arra rábeszélni, hogyha ilyet látnak, akkor verekedjenek, mert lehet, hogy döntetlen lesz, vagy vesztik benne. Minden esetre az tény, hogy első körben amikor megalakultak Magyarországon is egyre sűrűbb ez a 90, hát inkább a 2000-es évekről beszélünk inkább, amikor egyre sűrűbbé váltak a állatvédő egyesületek, milyen titulusok vannak, még egyesület,
2: alapítvány.
1: Igen, bocsánat, hogy te tudod, hogy egyébként, hogy mennyi alapítvány vagy egyesület van már jogilag?
2: Hát, direkt nem is követem, mert annyira
1: jó,
2: nem...
1: Jó, akkor én most a hallgatóknak mondom, ez egy 2 évvel ezelőtt, nem pontos szám, de amikor megkérdeztem embereket, hogy tudod egy mennyien van? Több százan, nem, több ezren.
2: Hú, ez meglepett azért.
1: Ez több ezren vannak, nem tudom, hogy hol tartunk, de szerintem nem, hogy minden városban, nem. Minden kerületben, minden 500 méteren már van egy valaki, és ez ebből következik, hogy egy kicsit kényesebb témára fogunk átmenni, amikor is az ugye egyértelmű a hallgatóknak mondom, akik nincsenek benne. Ha valaki kitalálja, azt mondjuk például te, vagy bárki, valaki kitalálja, állatvédő, megszereti, és szeretne segíteni. egy barátja felhív, mert tudja, hogy ő állatvédő, felhív, hogy figyelj, Jóska Pista, itt van egy kutya, fekszik az úton, hol? Itt van tőled, jó mondjuk 20 kilométerre, beül a kocsiba, oda megy, meg elhozod a kutyát, elrohansz az orvoshoz vele, se pénzbe kerül, tök mindegy. De eleve nem csak az orvos, hanem hogy odamész, vissza és a saját autódat fenntartani, amortizációs kölcs, pénzt kell bele tenned. Egy ideig, óráig tudod finanszírozni saját zsebből, de amikor egyre sűrűbben és egyre többen jönnek hozzád, és egyre többet kell menned, akkor ehhez kell pénz. Ekkor elkezdenek, kérlek, adományozzál, támogass minket, és így tovább. És hogyha úgy alakul, már pedig, ha jól csinálja, furcsa, akkor át tud billenni egy másik oldalra. Sokkal több pénzt kap, mint amennyit el tud költeni. A kérdés az, hogy ezeket az embereket, akik odáig eljutottak, hogy az állatvédelmet egy extra profitra próbálják áttenni, tehát hogy minél több pénz legyen, belép az életükbe, belépnek ebbe a körbe olyanok, akik nem az állatvédelem, hanem a pénzért vannak ott. Ezzel egyértelművé téve, hogy ők már mondhatják kívülállók, hogy ők nem az a védelmükért, nem azért, hanem a pénzért vannak ott. Hallottál-e ilyen csapatról? Persze. Most név nélkül. És mi az, amit hallottál? Konkrétan mondd, hogy miket csinálnak, név nélkül, ha tudsz ilyet, és hogy mi az, amit úgy érzed, hogy ez ellen lehetne tenni. Itt most hivatkozok arra, hogy a hallgatók között, hát ha van jogi szakértő, és majd tippet ad, hogy ezt hogy lehetne megoldani, hogy ez megszűnjön. Ez egy nagyon-nagyon lehetetlen dolog szerintem, de azért próbáljuk meg.
2: Hát abszolút, mert egyébként, hogy mondod, hogy több ezer van, hát itt olyan rendnek kéne lenni az országban, hogy nem kéne, hogy állatkínzás legyen, vagy rossz tartás, hogyha több ezer állatvédő van, szóval azért egy elég nagy része akkor ezek szerint úgymond humbuk. Egyébként én azt mondom, hogy mindig a legtöbb állatvédő szervezet, akik mögött azért vannak kutyák, vagy állatok is, például menhelyük van, az nyilván elsőbséget érvez, és van miért kérnie, mert ugye fönn kell tartani ezeket az állatokat, de nyilván van olyan állatvédő szervezet is, akinek nincsen menhelye, nem tudom, mondhatok el például nevet, vagy így pozitív irányba. Például a 11 átvédős Kovács Gabi, például nekik nincs emeljük, de mégis azért cselekszenek, és hatással van például a jegyzőkre, városokat rak rendbe, úgymond a jegyzőknek a fejébe.
1: A Kovács, bocsánat, a Kovács Gabiról csak annyit, hogy a hallgatóknak mondom, hogy keresetek rá a YouTube-on, de a YouTube hülye vagyok, a Google-in, vagy éppen a Facebookon. A Gabit én is ismerem egyébként, és ő tényleg az a extrém fanatikus, és itt már nem csak róla van szó, hogy ez egy külön beszélgetési téma lenne, de majd erre picit visszatérjük. Mi föl is írom magamnak mindjárt, hogy azért még erről beszélünk, bár nagyon kevés az időnk, ennek ellenére kell beszélni, mert a Gabi nem csak az állat, hanem a jelenlegi magyarországi és főként a budapesti hajléktalanok által okozott károkat, most is szépen fogalmazok, meg problémákat próbálnak kezelni, és ő küzd, mint a mérgezett egér a 11. kerületben azok a problémákkal, amit a hajléktalanoknak a... Hát ez egy nagyon-nagyon necces a téma, tehát ilyen nagyon jobbra-balra billegő, hogy kinek van igaz ebben, de mindenesetre ő valóban ezt megtette, és na igen, visszadom, bocsánat.
2: Igen, hát a Gabiról tudni, hát igazából ők nem az a hajléktalan, akiről legtöbben meggondoljuk, ezek drogosok, mondjuk ki, nem a ártatlan nénikért.
1: De miért? Itt van a probléma, igen. Mindig, hogy miért vált. Tehát akkor, amikor ítélkezünk egy ember felett 100...
2: Ez igaz.
1: Tehát most 100 drogosról, illetve bocsánat, 100 hajléktalanról beszélek, én ismerek olyan hajléktalanot, egy kortyú piát nem iszik, és közel ez a körúton van az oktogonnál, ott ül legalább 5 éve ugyanazon a kirakat előtte kövön, galambokat etett, mondjuk azt nem kellene, most ott éppen mindegy lényegtelen, és nem iszik. És egy olyan sztória van, ami nem tudom, mindegy, tehát nem tudjuk, hogy miért kerültek oda. Azzal én beszélgettem, mert nekem volt egy nagyon jó barátom, aki nagyon tehetős volt, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon gazdag volt, soha nem mondta meg, hogy miért. Eljutott a szó szerinti csövesig, az állénál a többiek között ott ült, már bocsánat a kifejezésre, már a lába is rohadt, annyira szegény volt. volt, utcán aludt, nem tudom, hogy jutott oda. Én még ilyet rajta kívül soha nem láttam, és én beszélgettem vele, támogattuk sokáig, de aztán egy idő után már egyszerűen nem lehetett. Tehát olyan szintre jutott mentálisan, olyan szintre, hogy mondtuk, hogy ne gyere, nem, menthetetlen vagy. És azt sem értettem meg, hogy miért menthetetlen, de az biztos, hogy egy mondatot mondott, ami megragad bennem, hogy miért isznak. Azért isznak, hogy kikapcsoljon az agyuk. Ugye az egy stimulálószer az alkohol, télen bírják a hideget, isznak, stb. Közben lefagy a lábuk, és így tovább. Ez egy borzasztó dolog, és egy nagyon nagy költőkérdés, azért költő, nincs rá válasz, hogy mi lenne a jó megoldás. Őket valóban berakni, ugyanúgy, mint egy menhelyre, most, mert vannak ugye hajléktalan szállók, de miért nem mennek be? Tehát, és így tovább.
2: Igen, erre tudom, hát ott is maffia működik, sajnos. Egyébként vannak ilyen hajléktalan szállók, ahol kint várják az ember. És próbálják zsarolni, meg elvenni a pénzüket, meg kiállítani őket, kódolni. Egyébként én próbáltam ilyen téren nem csak az állatoknak segíteni, hanem ugye embereknek is, és egyébként teljesen igazad van, ezt rosszul mondtam, hogy a drogosok, hát a Gabi egyébként nem csak a szimplán drogosokat, hanem akik molesztálják az embereket, nőket az utcán, azokban.
1: Na várjál, Attila, várjál, most eszembe jutott valami, megint nem tudom, annyi minden kavarog a fejembe, bocsánatok ezeket a hallgatóktól is, majd meg fognak következni, mindig beléd folytom a szót. Itt ezt most így zárjuk le, és hogyha lesz kedved, időd, energiád, Krumpt. Akkor ez külön egy következő adásban, már csak addig is, mert nem is gondolnád, de már 1 óra 38 perce itt vagy, és 2 órában van limitálva itt a történet, mármint, hogy ez alatt, de 2 órás az időtartalmunk, ez alatt be kell fejeznünk. Vissza, maradjunk az állatok, majd ezt megdumáljuk adás után, tehát, hogy vannak olyanok, akik, mint ahogy az imént is mondtad, hogy már pénzért csinálják, és tudsz olyan dolgokra. Na, arról beszélj, kérlek, név nélkül, hogy ők mit csinálnak. Mi az, ami átfordult a túloldalon. Muszáj vagyunk a pozitív dolgok helyett azért az embereknek a negativitást is, a negatív dolgokat elmondani, hogy óckodjanak attól, és hogy ők is azok ellen is tudjanak támogatást nyújtani, vagy nem tudom.
2: Hát tudok, van olyan szervezet is, aki konkrétan nincsen, és mégis ott van az adomány listán. Egyébként, amit a kormányok kiutalnak, illetve hát igazából olyan nagy dolgot most így konkrétan...
1: Csak papíron léteznek?
2: Hát gyakorlatilag igen, olyan is van, de nem akarok politizálni ténylegesen, de remélem, hogy ezek az a... Hát annyiban, hogy igazából van egy... És mindenki tudja, hogy ez van a közösségünk az állatvédelem alapítvány, ez az a baj, az átlathozva a mostani kormányba is, és igazából ezt az állatvédő 99,9%-kal tudja, hogy nem feltétlenül jó, vannak jó dolgaik is egyébként, és én azt mondom, hogy akik ezekhez fűződnek, nem mind, vannak teljesen tisztességes alapítványok is, akik megkapják a pénzt, de általában ők kapják a kevesebbet, sokszor azt mondják. Meg hát én azt is valahol nyilván egy állatvédőnek is ki kell kapcsolódni, és nem feltétlenül van az, hogy most annyit kapjon a adományból például, mint amennyit az állatokra költ, mennyit kell élnie is, és vagy nem tud dolgozni, vagy de van, akik viszont ilyen extrém magas pénzeket keresnek ezzel, és konkrétan öregasszonyok úgy onganak értük, mert népszerű, és a maradék kis nyugdíjokat adják, és ehhez képest akármikor megkeresed 90%-ban biztos, hogy nem segít. Én is megpróbáltam személyesen, csak az, ami nagyon látszat, mentés, csak ami
1: tehát
2: nagyon...
1: Azt mondod ezzel, hogy van egy olyan alapítvány, vagy valami egyesület...
2: Sajnos nem egy, de amúgy igen...
1: Akik már csak kizállagosan pénzre hajtanak, nevesítsük.
2: Hát, ezeket így nem szeretném, de amúgy igen...
1: Olyanról tudsz-e, mert én hallottam véletlenül, hogy állatvédőként indulnak, állatvédőknek tartják magukat, és közben kiderült, hogy anyagi okok miatt már nem csak védik, hanem hát bántják is pénzért az állatokat.
2: Hát igen,
1: ez nagyon furcsa hangzott, amit most mondtam, tudom.
2: Igen, van sajnos ilyen is létezik, de egyébként az a jó, hogy az ember, amióta van internet, azért az emberek ezeket így tudják, és bármelyik ilyen állatvédős poszt alá betéved az ember, akkor ezekbe bele fog futni.
1: És na de hogyha van ilyen, és ebbe belefutok, nem te, bárki, tök mindegy, és igazi állatvédők, akkor miért nem, hogy nem lehet ellenük tenni, hogy ne, ott, mert ugye akkor nevesítsük, ugye megbeszéltük az adás elején, hogy nem nevesítünk senkit, mert tudunk konkrétan neveket, de nem bántjuk őket, és nem fogunk senkit degradálni, mert amíg a dolgok nem bizonyítás nem nyer, addig az ártatlanság vélelme mindenkit megillet. Ennek ellenére mindenki látja, tudja, közvetlen kapcsolatban vannak dolgokkal, látják, hogy mit csinálnak, hallottak valamit. Ezek viszont az a baj, hogy ez nem tudás. Tehát tudás birtokában még nem vagyunk, de ha már azt mondják, hogy nem zörög a haraszt, ha a paraszt nem fújja a szélt, vagy mit tudom én érte. Jó, és itt konkrétan mi az, amiről te kvázi hallottál, hogy ott az hogy zajlik? Hogy fordult át az állatvédelem a pénzbe?
2: Hát szerintem ugye a politikai vonalon, nem a politikai vonalon, hanem ez oda-vissza működött, hogy ez ilyen közös megegyezéses dolog lehetett, ami által ő itt mind a két oldal
1: leosztás. Kaptok ennyit?
2: Hát gyakorlatilag igen. Igen. Illetve másik oldalt, ez a brutális adományozás, hogy egyfele megy, túlzottan azoknak az embereknek megy, akik mutogatják magukat, tök jó menedzserik, és a legkevesebbet dolgoznak meg érte konkrétan. Viszont tényleg tök jó menedzseri magát, szimpatikusnak tűnik minden, és a nyugdíjas nédike maradék pénzét azt neki fog elutalni, ahelyett, hogy olyannak adná akár, aki tényleg 200-300 kutyával a saját házába kindódik napi szinten.
1: Beleszaladtam most nemrég egy, hát remélem, hogy lesz valamikor vendégem, mert valahogy nem nagyon tudjuk összehozni időben. Ezt most a hallgatóknak mondom meg neked is, hogyha ismered, akkor tudni fogod, ha kiről beszélek, ha nem, akkor keressél majd rá a Facebookon be. Írd, hogy Suttogó. Ez a hölgy azon kívül, hogy végtelen szimpatikus, elképesztően bűvályos, és ahogyan beszél, elragadó. Napokban beszéltem vele, mert egy kedves barátomnak papagáj problémája volt. Ez a lány madárvédő. Több mint 800 madara van otthon, és nem engedi el őket. Tehát itt nincs gazdásítás. Verebet elmegy fölvenni 18 kilométer odébb, az úton a találnak. Tehát én már mondtam is neki, hát várom majd egyébként itt a rádióba, mert elképesztő érdekes lehet. De hát, hogy egyáltalán hogyan és miképpen tud az ember odáig eljutni, hogy ennyire fanatikussá tudjon válni, és hogy tudnak megváltozni az emberek, amikor ugyanígy indult el XY ezen az úton, és hogy a pénz ennyire meg tud változtatni mindent. Ez borzasztó. Egyszerűen nem tudok mit mondani. Jóska Pista, Kati, Mari, vagy éppen Angelina, tök mindegy. Hát rájé, most nagyon-nagyon pici kis fiesztát fogunk tartani, de csak azért, mert a Vandana eredetileg fiesta volt, és egy kis vidámabb dal, a dal címe, a csaj neve, Angelina. Hát természetesen ezt is másként fogjuk hallgatni, mint hogy eddig megszoktátok, mert nem én lennék, ha nem így lenne. Na tessék figyelni! Forró

0: Frasers. A mikrofon mögött Tóth Zoli.
1: Valamint Kovács Attila, állatjogi aktivista. Miközben szólt ez a Fiesta feldolgozás, kikapcsoltam a mikrofonok, és mondom Attilának, bakker, nézd már meg, mindjárt 45 van, illetve már csak 4 óránk maradt hátra, és tulajdonképpen az elején mondtam neki, hogy hát 2 órás lesz a program, 2 órán de hosszú, dehogy, semmi, alig beszéltünk valamiről, és még annyi mindenről lehet beszélni, úgyhogy én most így a hallgatók előtt megkérdezlek téged, lesz-e kedved valamikor majd ezt a témakört folytatni, már csak azért is, mert ez igazság szerint, ez egy vége láthatatlan időben, egy sztori, beszélgetés, témakör, és ez egy sajnálatos dolog, hogy erről sokat lehet beszélni. Már önmagában az baj, hogy erről sokat lehet beszélni. Mert ha minden jól működne, akkor csak mit tudom én, lenne egy téma. Tegnap láttam, hogy mit tudom én, hát seggen billentett egy kutyát. És akkor csak arról az egyről tudnánk beszélni, de miután sok minden rosszról tudunk beszélni, és az rossz. Viszont nem sokára abba kell, hogy hagyjuk, valamilyen nagyon-nagyon globális megfogalmazást próbáljuk meg keretbe foglalni, és hát akkor visszakérdezek, akkor most így a hallgatók előtt megesketlek, tehát akkor ezt fogjuk folytatni, a témakör beláthatatlan, illetve vége, nincs vége. Lesz-e kedved legközelebb jönni?
2: Persze, mindenképpen.
1: Hát, annyi mindenről tudnánk beszélni. Ott tartottuk igazándiból, az utolsó pillanat van, és pont egy olyan témakörhöz jutottunk el, amiről sokat kellene beszélni, hogy átvette a terepet, a szerepet az állatvédelemben a... hát, hogy fogalmazunk?
2: Korrupció.
1: Vagy köszönöm nem? Szépen. Akkor erről még egy pár mondatot, aztán már csak elbúcsúzni tudunk a hallgatóktól. Milyen olyan gondolat van benned, ami esetleg, nyilván ez politika, mint minden dolog mögött már sajnos ott van a politika, mi az, amit tudnánk tenni, vagy tudnának emberek? Tehát most állatvédő az állatvédővel szembe fog fordulni, mert tudja, vagy meghallotta, hogy ő már nem azt csinálja, nem úgy csinálja, hanem a pénzért, ezért azért már hajlamos olyan dolgot megtenni, ami viszont már törvénybe ütköző is. Én egyébként hallottam, és ezt most segítek ebben, ez már ma már nyílt titok, hogy voltak sintértelepek, ahol az önkormányzattól a kivégzett kutyákért a sintérpénzt kapott. Nevesítsük a dolgot. Nem tudom, hogy létezik-e még ilyen, vagy annak biztos, vagy sajnos. Hogy lehet ezt megakadályozni? Hogy mit lehet tenni, ha ez, én kérdezem tőled, hogy tegyük félre a jogot, a törvényt, hogy miért nem mennek oda srácok egy páran, és akkor nem tudom, szóval én most nem akarok senkit hülyeségre rábeszélni.
2: Az a baj, mennek, vagy mentek, illetve én is voltam egy ilyen helyen, de itt az a baj, most úgy áll a helyzet jelenleg, hogy mindenki remélte, hogy ez is így feleszámolva, de nem, a sintértelepeket kezdik el fejleszteni, hát igazából megszüntetni kéne szerintem ezt az egész
1: A hallgatóknak dolgot. Mondjuk el azt, hogy amire az ebből beszéltem, nem fejtettem ki részletekbe menően, most sem csak egy mondat erejé. Tehát arról van szó, hogy a sintértelepre bekerül X kutya, és akkor ezért a sintér kap nem tudom mennyi pénzt, mert ilyen 10 000-ről beszélünk, és elaltatja az állatot. Igen. Tehát nem tartja fent, nem eteti, nem, meg kényelmetlen neki. És senki nem tudja követni, hogy ez most hogy van. Valahol a központi önkormányzatban látszik, hogy ott egyel többért fizettek. De hogy mit csinál vele?
2: Hát igen, de egyébként vannak szervezetek, például erőnfelül teljesítenek, például Vidra Betty, aki No Kill Hungeryt csinálja, és például abszolút erre van specializálódva, úgymond a mentéseken kívül, vagy a sintértelepekről menti a kutyákat, de azért édes kevés egy ember, és hát ilyen nagyon sok nincs is, aki ezzel foglalkozik. Ezt ilyen rendszer szinten kéne megszüntetni ezt az egészet, hogy nem tudom, hogy lehet, hogy akár inkább a menhelyekre át pozícionálni ezt az egész
1: Bocsánat, ez a Vidra Betty név nélkül, neki nem volt egy szintén lánytársa, és ők
2: de szétváltak? Hát ő lett most nem is tudom, milyen pozícióban benn az új kormánynál.
1: A Vidra Betty?
2: Nem, a Pompár Ágnes.
1: Bekerült?
2: Igen. Nem is tudom, hogy állatvédelmi miniszteri biztos, hogy valami ciki, de lehet, hogy még nincs is titulosa, de őt most, és ő ráadásul vegán is, úgyhogy abszolút örülünk a dolognak.
1: Majd adás után mesélek róla. Na, jól van. Akkor a dolgokat, tehát ezt csak szerettem volna, de hát ez a dolgok, ezek már múlté. Jól van. Mivel tudunk a hallgatóknak egy pár mondatot légyökedes mondani, hogy mivel biztathatjuk őket, milyen tanácsot tudunk adni az elkövetkezendő életükre, hogyha ezt látják, azt látják, mit csináljanak, hova menjenek, ne mondja, ne fogja meg, ne emelje fel, fordítsa el a hátát, és így tovább. Valamilyen globális jó tanácssal. Lássuk el a hallgatókat, mert aztán el kell, hogy búcsúzzunk azzal a tudattal és abban a reményben, hogy folytatni fogjuk ezt a beszélgetést még.
2: Hát leszük itt erre a kutya macska viszonylatra, bár egyébként más állatot is kínoznak.
1: Hát nem beszéltünk semmiről.
2: Igen, azt mondom, hogy mindenki, senki nem mondja azt, hogy úgyse, hanem emelje fel a telefont és cselekedjen, amennyire lehet. A másik meg én abszolút azt mondanám, hogy hát ez konkrétan egy embereknek így a személyes döntése, hogy mennyire akar ártani az állatoknak, illetve a környezetnek, és ezt ugye nyilván ez egy hosszabb téma, de nyilván a táplálkozó. Azt mondják a híres átvédők, hogy az átvédelem az asztalon kezdődik igazából. Mori Zsigmond is konkrétan ezt az elvet vallotta, sokan nem tudják. És ezzel már konkrétan tett annyit, hogy hát sokkal többet, mint amikor én egy-egy kutyát például megmentek. Úgyhogy én azt mondom,
1: te
2: hogy...
1: Hova ezt... Te hova ha valamit találsz, te személy szerint hova viszed, mit csinálsz vele, azon kívül, hogy ha teheted, mélyeket beviszed hát, a lakásba.
2: Igen.
1: Hallgatóknak azért mondom, hogy mennyire őrült, azon kívül, hogy már mondtam egy fél órával ezelőtt, hogy megkínáltam őt egy tejkaramellával, nem ette meg, azt mondta, köszönöm szépen, tej van benne, és most csak azért nem folytatjuk a dolgot, a programot, mert haza kell menni. El kell is sétáltatni, igen, felülírja, átírja az emberek életét, alkalmazkodnunk kell hozzájuk.
2: Hát igen. Egyébként hát ez a legnehezebb dolog a gazdasítás miatt tele az összes menhely. Én úgy szoktam, hogy például van egy példa, egy ilyen másik mentett kutyám, van sok, aki egy családnál van például, és meghalt az előző kutyájuk, és egyből ráugrottam, hogy nem kell egy kutya. Tudtam, hogy jól tartották, és akkor azonnal már mutattam a képeket, hogy te, itt van egy ekkora lánca, minden tök cuki, melyik tetszik, és akkor lementem és elhoztam nekik, de egyébként ez a lehető, nem mindig azt mondom, nem megmenteni nehéz őket, hanem utána nyilván eljelzni Magyarországon. Ez brutális.
1: Van egy nagyon régi kedves barátom, egy DJ barátom, most név nélkül, neki Yorkshire-je volt, és szegény meghalt, és akkor mondtam neki, nagyon hát nyilván el volt keserült, és mondtam neki, hogy nézd, két lehetőséged van, és ezt mondom minden hallgatónak, akinek állatja van, macska, tök mindegy, és ha azt el kell, hogy búcsúzzanak egymástól, mert elmegy, akkor két lehetőség, vagy azonnal kell örökbe fogadni valamit rögtön, vagy soha többet. Tehát nincs átmenet. Képzeld el, hogy találtunk neki egy fajtisztát ráadásul, és ő nem akarok hazudni neked, meg a hallgatóknak, körülbelül egy hónap múlva már hozzákerült ugye a Yorkshire, és akkor egy hónap múlva a Facebookon látom a következő lefotózta a kutyát egy bolton belül, és odaírta, ez a rohadék behozott. Tehát ez olyan szinten, olyan, kezdett dupla energiával, dupla szeretettel van egymás iránt, van, tehát kész, olyan szinten megbolondult, és mondtam, amikor mondom, Zoli, ha tudom, akkor ezt, akkor nem hozom, nem intézem el, vagy nem hozok be, de megbolondultál. Azt mondta, de ez a kutya, ez sokkal jobb, mint a másik, mert még hülyébb, mint én. Hát mondom, akkor egymásra találtatok. Na jó, mindegy, csak egy köszös kis szösszenet volt. Egy utolsó szó jogán mit tudsz még mondani?
2: Hát az, hogy figyeljünk jobban a környezetünkre, és cselekedjünk, hogyha olyat látunk, ami hogy konkrétan bármilyen érző lény ellen
1: emeljük való. Fel a telefont.
2: Igen, a telefont
1: hívjunk, bárkit hívjunk fel.
2: Igen, illetve a saját életmódunkkal kapcsolatban is próbáljunk meg változtatni olyan irányba, hogy minél kevesebb érző lénynek ártsunk.
1: Hát még nem beszél arra, hogy amiről beszéltünk már egy fél órával, órával ezelőtt, hogy a gyerekeiteknek, az unokáknak, a szomszéd kedvenc gyerekének ne vegyetek nyulat, majd húsvétkor, és aztán egy pár nap múlva, egy hét-két hét múlva még megeszitek.
2: Ráadásul ez ugye támogatja is ezt az iparágat, amire sokan nem gondolok, hogy nem csak az egy darab
1: múlva. Fogunk beszélni erről az állateledelboltokról. Jó van, drága kedves hallgatók, az a helyzet, hogy eljött az a pont pillanat, amikor el kell, hogy búcsúzunk egymáson, egy jó, meg egy rossz hírem. A rossz hír az, hogy most elbúcsúzunk mindjárt. A jó hír az, hogy fogunk még találkozni Attilával, de még van egy zenénk. Hölgyeim és uraim! A pasi azt mondja, hölgyeim és uraim, legyünk állatvédők, tölgyeim és nyulaim. Az a helyzet, hogy tényleg el fogunk búcsúzni mindjárt. Egy kis zene, aztán jövünk elbúcsúzni. Milyen jó volt ez a dumma, de ezt nem tudom honnan találtam ki. Ez nagyon rossz bevezetés. Basszus,

0: www.stradaradio.hu, de van vagytok, és ez egy mekkora baromság, mindig mondom, hogy minek mondom el, hogy www.stradaradio.hu, de jól jártok, mert ha itt vagytok, akkor minek? Ha meg nem vagytok itt, akkor úgy zsajátok. Szóval, drágaim, Boogie Woogie Wonderland! Régul zenéje szólt, és ugyanezen a zenei kategóriával fogunk találkozni legközelebb. Nem tudom, hogy mikor, de nézzétek a Facebook oldalunkat, azaz a Strada Radio Facebook oldalát, és amikor látjátok a Crazy Hours, az engem fog takarni. És legközelebb ígérem, mert már szóltam, ígértem sokszor. Tapsolni lehet, hogyha elindul útjára a rock and roll és a boogie boogie. A drágaim, a nyár közepén tartunk, és minden éjszakai programnak az egyik legnagyobb ismérve, hogy mikor, ki, hogyan, hol kezdi el a problémát az éjszakával, mennyire lesz a hétvégén neki jó dolga, van még csak kedv van. Milyen hétfő van? Milyen napon van?
1: Kedv
0: van. Hú, igen, látod, de jó, hogy te is ránéz, én sem tudom. Köszönöm szépen. Jó segítőtárs leszel. Szóval, drágaim, köszönöm szépen Kovács Attilának, hogy itt voltál velünk, és bízunk benne, hogy akkor, hogy megbeszéltük, jössz még. Úgyhogy...
1: Köszönöm szépen. Hát én is mindenképp szeretnék.
0: És köszöntjük a hallgatókat, szevasztok, viszont hallásra.
1: Sziasztok!
0: Én pedig visszadom az Auto DJ kollégának a lehetőséget egy fél óra, egy órára. Az alternatív underground zene kedvelőinek Kispál és a Borz, Kiscsillag. Ja, és igen, Lovasi Andris fog játszani. Én nekem nap 24 órában megállás nélkül, amikor meg élőadás van, azt onnan tudjátok meg, hogy fölmetek a Facebook oldalra, elolvassátok, és meghallgatjátok, hogy mit fogunk csinálni. Sziasztok!
2: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel!

0: Nem szégyellem, szar egyedül lenni.
1: Nem szégyellem.
0: Nem szégyellem, szar egyedül lenni.

Jézus, a terasza üt őket. Látták, hogy ott valamit 200-an előznek. Ferrari Porsche-kat és Porsche-k viszont. Gondolták a lüktető élet el a viszony. Ide elkezdeni.

Rockinform.hu. A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza 2021. februárjában. Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt találunk. De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is. Minden, amit a rockzenéről tudni kell. Rock

0: Rockinfon.hu.
1: Rockinfon.hu.
0: A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza 2021. februárjában.
1: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt találsz.
0: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
1: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.

A bogarak, a hangyák, a bőrönkön mászkáltak. Egyet elmorzsoltam, a hasán s hátráltak. A többiek elhúzva, az egyet, aki meghalt, volt ott szomorúság, a madarak meg egy dalt. Ismételgettek, én meg mint egy klipben.

Most pedig egy dal, melyben elválik a vér, a víztől, a máj, a szartól.

Köszönjük szépen, most pedig egy új szám következik, amely a túlélést hivatott biztosítani. Tudjátok, hogy minden ember nagyjából úgy működik, mint a patkányok, nem kell hozzá semmi más, hogy túléljünk minden, csak az, hogy azt higgyük, hogy akik körülöttünk vannak, vagy akik nem a legjobb barátaink, és nem annyira sajnáljuk őket.

0: rockinform.hu.
1: Rockinform.hu.
0: A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza 2021. februárjában.
1: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt találhatsz.
0: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
1: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.
0: Rockinform.hu.
2: Mondd el, rockinform.hu. Majd, ha ez elmúlik,

A helyi Santana! Elfelejtettetek beletapsolni a szólóba, mint egy rendes jazz koncerten, de nem baj. A megdöbbenéstől csak ültetek, ugye? Most pedig egy dal, egy 4 méteres kerítésről.

Köszönjük szépen. Most pedig egy dal, amiben aztán tényleg minden jó érzésemet összegyűjtöttem, mint szövegíró, és belezsúfoltam az összes olyan klassz dolgot, amit szerintem akkor jónak gondoltam. A fröccsivástól kezdve a napsütésen át mindent.

0: Can I help you?
1: Yes, please play the music.
2: 10, 9, 8, 7, 6, 5.
3: Csak humor és ínye zene. The Best Music Channel.
4: It's the final countdown.
2: 5, 4, 3, 2, 1.
5: A Crazy Hours, a mikrofon mögött Tóth Zoli.
6: Jó reggelt kívánok mindenkinek, hű, de nagyon-nagyon nagy szeretettel, és még több tisztelettel köszöntelek benneteket, és külön megköszönve az, hogy itt vagytok köreinkben. No, drágáim, 5-6 adás alkalmával beszéltünk a klub élet hanyatlásáról, magyarországi klub élet hanyatlása, aminek nagyon-nagyon-nagyon-nagyon nagy vízhangját kaptunk, és ezért még kettő adás erejéig visszatérek erre a témára. Múlt héten volt az egyes számú feladat, ami a megoldásokhoz vezetne talán. De inkább megpróbáltuk megértetni veletek, hogy miért van ez. Nincs nagyon rá jó magyarázat, és nem is nagyon jól tudjuk a megoldásokat. Van. Ez a változások korát, aki megéli, az annak jó, aki nem tudja tudomásul venni, akkor az nem fogja tudni megoldani. Viszont mint minden alkalommal, így a mai napon is ez lesz, kivételesen és nem túl sokat fog pofázni, de igen, ez a mai nap olyan lesz, hogy sokat fog dumálni, mert bizony-bizony a téma kifogyhatatlan. De még mielőtt ezt megtesszük, gyorsan előtte egy feldolgozások korát élő dalam kollekcióból egy igazi részlet, úgyhogy drágáim, mindenkinek jó hangulatot, jó szórakozást, jó ücsörgést. Mit is akartam még mondani? Nem tudom. A déli harang szól, együtt született meg egy csajnak a hangja. Adél, ez a neve, és akkor egy dal. A mai napon is, mint az elmúlt időszakban, mindig valahogy valamilyen féleképpen, másképpen próbálom lejátszani nektek a dalokat. Azokat a déli harang szóra született dalamokat, amelyek igazi nagy slágerek voltak, ma sem lesz másképpen. A főszerepet a rock and roll és az Afro House játsza a köztes időben, amikor nem fogok pofázni. Na hajrá!

Strada Radio. Strada Radio. Strada Radio. Okostelefonon, tabletten, PC-n és notebookon, ez a Strada Radio. Köszönjük, hogy minket hallgatsz!

0: Crazy Hours. Crazy Hours. Crazy Hours. Őrült két óra száguldás az információ, a zene és a humor útján itt a Stráda Rádióban. Aki a gázt padlóig nyomja, a sofőr maga, Tóth Zoli.
1: Számolhatjuk abban, hogy vajon a változások korát ki hogyan éli meg, milyen feladatokat kellene megoldani ahhoz, hogy újra életre keljenek a klubok, és újra olyan intenzivitással lehessen bulizni, mint annak valamikor, ami egyébként azért hamis gondolat, hogy a magyar, a mai fiatalok, a közönség, vagy majd a majdani fiatal közönség ugyanúgy eltarthatja a klubokat, csak hogy szerintem vissza kellene őket szoktatni. Itt hagytuk abba az utolsó adásban a gondolatot, bár nem biztos, hogy vissza kell őket szoktatni. Lehet, hogy előbb meg kellene érteni nekünk, hogy hogyan is működnek ők. Ez a probléma, ami generációs problémát jelent, legalábbis az én olvasatomban. Mert ezek a közösségek nem tűntek el. Megvannak mind a mai napig, persze nem automatizálódnak teljesen, nem szűnt meg a vágy, hogy együtt legyenek. Ezért is vannak az éjszakai programokban, akár csak éjfél után is, igaz, alkoholizmusba fullad a történet, ez nem annyira szimpatikus szerintem, sőt, egyáltalán nem jó. Csak a szerveződés, hogy hol? Na, az változott meg. A klub helyett sokszor a chat lett a gyülekező pont, erről már beszéltem utóbbi alkalommal, hogy dörzsölős telefont használva ott élik az életüket, felruházzák egymást különböző tulajdonságokkal, elhitetik magukkal azt, hogy ez a szemközti csávó, vagy a csaj, vagy a lány, pasi, tök mindegy, hogy fogalmazok, akivel még egyébként soha nem találkoztak, csak képeket láttak, ha egyáltalán az a kép eredeti. Nos, felvértezik őket különböző tulajdonságokkal, amikor aztán találkoznak, és ezek közül kiderül, hogy ez nem is igaz. Én azt gondolom, ezek a chat és különböző gyülekezési pontok, a TikTok, az Instagram, stb. Erre már beszéltem, de jobb lenne, hogyha ezek helyett mondjuk egy csoport beszélgetés lenne a lényeg. A plakátok helyett, ami ma napjainkban divat, a rövid videó, és akkor vannak ezek az úgynevezett heti fix programok, amik helyett hirtelen egy vad ötlet folytán a törzshelyet megváltoztatják. Pedig azután valami olyan érdeklődés volt, és aztán ez csak eltűnik. Nincs olyan pont, hogy miért. Nem tudjuk megfejteni. A másik kellemetlen pont az ominózus inger küszöb. Amilyen mennyiségű vizuális, hangzásbéli, vagy éppen ilyen, hát hogy fogalmazzak, dramaturgiai ingéria mai fiatalokat, de ahhoz képest egy ilyen kis klubélet nagyon könnyen kevésnek tűnik. Mert hogy igen, beszorulnak egy X négyzetméterbe, és egy olyan szorított tér, nincs benne tér, nem tudjuk, hogy milyen, de ez éppen nem baj, nem azért rossz, hanem mert más pályán versenyeznek egymással. Lásd újra ismétlen a TikTok, a YouTube, a Netflix, fesztiválokon őrült pillanatok mellett ilyen arénás produkciók, rövid videós, kivilágításban milliméterre felépített hajszál pontosan, lásd, DJ Ott és népizenek a Sebessén Balázs bulija, minden egyes dolog, minden egyes másodperc megvan tervezve hajszál pontosan. Akkor fog megszólalni a zene, amikor kell, akkor fog az a fény oda kerülni, amikor kell, akkor fogja legfőképpen csinálni az öreg róka azt, amit szükséges, amikor majd a főszereplő, azaz hát nem DJ OT, nem ő a főszereplő, ő csak a színpadon lesz főszereplő, a főrendező megmondja, itt, így és úgy, meg akkor, meg amúgy kell csinálni mindent. Úgyhogy lesz egy igazi, klasszikus értelemszerűen csodálatos életvilág, de már elmúlik a klasszikus élet. Ez elég rövid mondat volt, ebben nem fogok jól kijönni.

0: Strada Rádió. Mi szállítjuk a jó kedvet.
1: Zenés óra bombasztikus kultúrzenékkel.
2: Továbbra is csak a legjobbak, a legnagyszerűbbek.
1: Zenemánia.
3: Az első számú rádió.

0: Mikrofonnál most Tóth Zoli.
1: Bella ciao, bella ciao, ciao! És mindenkinek nem ciao, hanem hello, szavaztuk a www.stradaradio.hu oldalon vagytok, jó helyen jártok, ezt rendszeresen szoktam volt mondani, az én szlogenem az, hogy ha itt vagytok, minek mondom, ha meg nem vagytok itt, akkor meg megint csak minek, mert nem vagytok itt, ha meg itt vagytok, akkor is halljátok, tehát akkor meg minek mondjam azt, hogy www.stradaradio.hu, de jó helyen jártok, és vissza a klubélethez. Immár a második alkalommal próbálom összefoglalni mindazokat, amelyeket már ezt megelőzően barátainkkal és szakemberekkel, ha lehet ezt így fogalmazni, beszélgettünk róla. Ott tartottam, hogy a klub élet így vagy úgy régen, vagy napjainkban, hogy éli meg azt az óriási minuszt és lefele száguldást, amit valahogy vissza kellene állítani. Függetlenül, hogy régen egy klubnak a technikai korlátait. Sokszor mondanám, nem is a korlát, inkább a felszereltsége. Egyfajta varázs volt. Részesei voltak annak, hogy oda azért jártak az emberek, mert tetszett az, hogy de jó vannak a fénye, hű, de jó meg, stb. Stb. Ma ugyanazok a korlátok könnyen amatőrnek hatnak, amit annó akkoriban, amit elájultunk. Ez az ominózus és mindig visszatérő téma, a múlt és a jelen és a fejlődés. Ahogyan én is standard rendszeresen sajnos használok szavakat, amit nem tudok elfelejteni. Mindig megírem magamnak, hogy például az ominózus szót nem kell egy naponta egy adásban 25-szer elmondani, de hát régen ez volt, régen is voltak zenekarok, eléggé közel voltak egyébként a színpadok, és így pontosan a zenekarok a színpadon, és ott volt mellette mindenki pár méterre, nem használták ki a lehetőséget, nem dobálták meg őket kólával, vagy sörrel, nem fütyüréztek, meg stb. Én nem tudomásról vettek, hogy a zenekarnak éppen aktuálisan ez a produkciója, ennyit tudnak, és ha szeretik őket, akkor elmennek a koncertjükre, ha nem, hát akkor nyilván nem kellett volna elmenni. Az nagyon jó volt, hogy ott állt a 2 méter a gitárostól, és érezted, hogy valami ott történt. És itt van egy pillanatra kutyálása a mai AI zenék jóvoltából, mennyire fogja elveszíteni az értéket, mennyire fogja azt a fajta feelinget, azt, amit az élő zenék, zenekarok tudtak nyújtani jól. Én hiszek abban, hogy ez most lehet, hogy átmenetileg egy picit háttérbe fognak szorulni, mert dübörög az AI zene, és ez így van, jól vagy rosszul, szóval kinek hogy van, mindenki el tudja maga dönteni, főként akkor, hogyha ezek a dolgok működőképesek. Íme egy bizonyíték 3,5 percben. Meg kell írni a szöveget, ha valaki nem tudná. Van egy program, beplantálod abba a szöveget, amit megírtál, azt ne hagyd a gépre, írd meg te, már amennyiben tudsz jó szöveget írni.

Lehet rengeteget vitatkozni azon, hogy ezen zenei kategóriában miért kellett, mi volt, milyen szükség volt arra, hogy beiktassák az AI-t. Én azt mondom, gyerekek, nincs mese. Jó, hogyha valami gond van, akkor lehet mondjuk vatikáni pap shopba bemenni, ahol szentlélek bank helyett jön az Isten, fizesse meg. Annyi minden történt, már annyira átváltozott, és annyira megváltozott minden, hogy hihetetlen. Yeah! Jajaj! Egy kis bugi-bugi szólt, és természetesen maradunk ennél a témánál, az AI és a napjaink klubilletének hanyatlása. Immáron 18 perce, és még alig beszéltem valamiről. Drágaim, az a helyzet, hogy, és szó szerint, amikor minden megváltozik, mindent átalakítanak, mindent eldeformáltan próbálnak újra eladni, ami már valamikor egyszer jó volt, elrontják, és új köntösbe bújtatva, megint kikerül a nagy nyilvánosság elé sok-sok-sok pénzért. Lásd, most lehet, hogy meg fogtok dobálni. Ott van az IKEA áruház, hogy ezt kitalálta ki, egyébként halál jó, mert a világ minden pontján működik, odaadnak neked mindenféle darabokat, aztán ott van esze, csezd meg, rakd össze, ahogy tudod. Például, hogy lehet kapni lábpárnát, hallod? Lábpárna. Hát én elhiszem, meg tulajdonképpen hallottam már arról, hogy tök jó, fotelba elfekszik, vagy mit tudom én, vagy hanyadől, és oda teszi a lábpárát. Akkor miért nincsen mondjuk hajpapucs? Érted? Hajpapucs. Mennyire hülyeséget? Persze, mint minden olyan dolog hülyeségnek tűnik, már pedig lenn a klub életre visszatérve, és persze folytatva ugyanezt a gondolatmenetet, hogy a mai közönségnek bizony nem mindig működik a múlt rendszernek a hang, vagy a fényhatásai. De nem biztos, sőt, már nem lehet biztos erőni pontosabban, hogy ez önmagában elég, ha változtatsz a fényen, a hangon. A mai DJ-knek a 99%-a, és nem akarom őket megbántani, egy megveszekedett büdös forintot nem ér. Függetlenül attól, hogy rááll az az X Jóska Pista egy zenei irányzatra, lehet, hogy azt az egyet jól tudja csinálni. Én mindig mondom barátaimnak, hogy a mai technológiát, lásd ezek a DJ kontrollereket, ezt a nagymamának meg lehet tanítani pár nap alatt, egyem a szívét, ha még élne, az én nagymamám is biztos, hogy megtudná. A gombokat meg lehet tanulni nyomni, de hogy milyen zene után mi jöjjön, na az a nem mindegy. Mert közben az élőzenei élményről alkotott képek is egyszerűen nem feltétlenül a helyi klubnak a mondjuk adott napjának a koncertjét formája, hanem azok a videók, ahol egy előadó 10 000 ember előtt tökéletes fényben, tökéletes nitben, tökéletes hanggal robban be a refrénbe, és itt jön a matek, hogy ami sehogy nem akar kijönni. Egy kisebb méretű hely, a méretéből eredendően és a technikai felszereltségéből adondóan nem tudja ugyanazt az inger mennyiséget adni, amit a közönség más felületeken már természetesnek vesz. És itt már utaltam az előző megszólásban DJ Oti és produkciójára, hát tulajdonképpen nem az ő produkciója, hanem profik összeállítanak dallamokat, fényefekteket, és tényleg minden másodperc előre ki van számítva. Nem a Sebestyén Balázs kevergeti a zenét, nem tud keverni, de hogy tud egyáltalán. Felvett előre, felvett program, pendrive, és milyen furcsa, ott van több ezer ember, és megbolondulnak. Miért? Mert sokkal nagyobb show, és sokkal nagyobb a látvány maga. A drágáim, nem lehet azt mondani egy ilyen koncertre, hogy fú, ezt el lehet felejteni. Maximum, hát egy darab volt a sok közül, csak egy tánc volt.

A gyengébe kedvéért Szécsi Pál. Egy nagyon-nagyon ikonikus dalom. Megint csak feldolgozva. És hiszed, nem hiszed, tök jó lesz.

csak egy tánc volt, ez volt Szécsi Pál zenéje. Hát persze, mindig mindenkor is lehetett csajozni, és akkor azt mondtuk, hú, klubélet ide-oda, csak azért is, a főszereplő, a szerelem. Bizony. A swing után? Just is, és csak azért is a szerelem, még 3,5 perc zene, de ha már hogy dadogó, figyelj. Szóval 3,5 perc zene még, az első lett jó voltából. És aztán folytatjuk a programot, mármint a témát.

0: Això que diu Tis Serelem. La la la la. Sokadért is megmondjuk nektek, nem tudjuk megmondani, hogy mi a jó megoldás a klub lehanyatlásáról. Ez pontosan senki nem tudja egyelőre.
1: Ez a Freeze Yards, a mikrofon mögött Tóth Zoli.
0: Hát igen, még mindig jövök, és így málom, 30 percet próbálom az észt osztani egy klubélet hanyatlásával kapcsolatban, és bizony-bizony a www.stradaradio.hu oldalon jártok, jó helyen vagytok, terjesztetek minket, mint a nátát, kérlek benneteket, és hát persze nem utolsó sorban nézegessétek a Facebook oldalunkat, aztán ha ott azt látjátok, hogy Crazy Hours, akkor abban a pillanatban már is tudomásodokra jut, hogy mikor lesz ez a mostani adás ismét, azaz ismétlésre mikor kerül, vagy hétfőn, vagy csütörtökön este 6 és 8 óra között szoktuk megismételni ezeket a kis szösszeneteket, és hát persze bízom abban, hogy nem csak az én pofázásom is, sőt egyáltalán nem azért jöttök újra ide, hanem mert tényleg jó zenék vannak. Próbálok mindig és alkalmasint, minden alkalommal ez az alkalmasint, meg az úgy mondja, ezek a tőszavak, gyerekek, egy pár alkalommal nem, de ritkán, inkább így mondom. Vissza szoktam hallgatni a saját adásaimat, és akkor ez persze egy teszt, egy önkritika, és rájövök, hogy milyen szavakat használok sűrűn egy és ugyanakkor azon adáson belül többször. Nem bírjuk kihagyni, ez egy rossz beidegződés, még egyszer meghallgatom a műsort, és akkor felírom magamnak. Ezt a szót nem szabad kimondani, viszont a téma most is a klubbillet hanyatlása, és ott tartottunk, hogy a régi színpadokon így vagy úgy, ilyen-olyan hanggal, fénnyel megpróbálták a zenekarok a közönséget még jobban bevonzani. Ha viszont most napinkban ezt mégis megpróbálják emberek, és betuszkolják a szükséges infrastruktúrát, ez nagyon szép mondat volt, vagy még jobb fényt, vagy jobb hangot, vagy mit tudom én, jobb vizuált adni, kvázi egy jobb technikát, akár esetleg a stáb, aki ekkörül mozog és működik, akkor talán olyan hirtelen persze nyilván fontossá válik a költség, hogy mennyi az, amennyi annyi, meg mekkora a befogadó képesség, meg milyen magas jegyárakkal dolgoznak. Elképesztően magasak a jegyárak, és hát ez egy globális probléma, lehet visszavezetni a politikára, én ezt nem tudom. Minden esetre a jegyárakkal lehetne kompenzálni, hogy még többen jöjjenek, hogy hova? Na ez a lényeg, hogy a klub életbe nem kellene, most mondok egy hasraütött példát, mivel nem iszom, ezt aki ismer tudja, nem iszom, nem drogozom, nem dohányzom, nem kávézom, stb. Tudom, minek élek. Hogy nem mondjuk 3-4-5 ezerért adni egy rövid italt, hát persze, hogy elmenek előtte a közértbe az önkiszolgáló éjjel-nappali megvenni ugyanek a negyedéért. És akkor már nyilván nem szomjasan fognak érkezni, már megvan a bevelegítő before party, már jó a hangulat, és csak utána mennek el a buliba. Egy kis klubos koncertet magas jegyárak mellett nagyon nehéz megmagyarázni annak a közönségnek, akik ide a közértbe járnak, akik közben ugyanabban a pénzből sokszor lehet, hogy egy nagyobb és látványosabb, akár kényelmesebb, vagy egyszerűen egy erősebben csomagolt élményt kapnak egy fesztiválon. Na ezért tudtak előtérbe kerülni. És nem utolsó sorban azért is, mert adott helyzetben, bizonyos időpontokban, bizonyos fesztiválokon nincs belépő. Ingyenes. Miért? Na itt van a kutya elásva, itt van a 22-es csapdája. Elmennek a fiatalok erre a fesztiválra, igaz, nincs belépő. De ha most elkezdenétek matekozni, hogy oké, nincs oda belépő, nem kell fizetni, rendben van, elfogadom. De vajon miért nem veszitek észre, hogy rothadt nagyon-nagyon-nagyon sokat, és még annál is sokkal több pénzt költötök, ott a helyszínen a piára, akarva, akaratlanul megvárjátok a koncertet, és észre sem veszitek, hogy lehet, hogy nem fizetetek belépőt, de azzal a 3-4 vagy 5 piával, amit ott megittatok, azzal sokkal többet fizetettek ki, mint sem elmennétek egy tök tuti jó klubba, igaz van belépő, de esetleg fele annyiért megkapjátok, mert bizony a fesztiválokban még drágábbak. Tehát mi lenne a megoldás? Szerintem, és csak az én véleményem, ezt nem kell megfogadni, a klub élet klub tulajdonosoknak lejjebb kellene adni az árakat. Igaz, hogy közben emelkednek a költségek, úgyhogy ez tényleg egy 22-es csapdája. Na jó, van egy kis Boogie Engine-nel folytatjuk.

0: Szál Rádió, a legjobb zenék hullámhosszán.
1: Fiatalos Rádió.

0: ahol a hétköznapokat és változatosságra vágysz, azt nálunk megtalálod.
1: Legyen az munka, tanulás, vagy akár pihenés. Mi veled vagyunk.
2: Ez a műsor nem jó kislányoknak és jó kisfiúknak szól.
3: A mikrofonnál most Tóth Zoli.
4: És még mindig imáron, mennyi, nem is tudom hány éve már. Nem, hát gyerekek, most utána kéne néznem. A Strada Rádió azon kevés legális szó szerint, és ez nagyon fontos, hogy nem ilyen szatkomos, ilyen tiltott, illetve mindenféle engedélyek nélkül, nem akarom őket megbántani, vannak ilyen internetes rádiók, semmilyen jogdíjat nem fizetnek, ők kalózadók. Egyébként nem volna ez a baj, hogyha egy jó kis produktumot raknának maguk mögé, vagy az internet jóvoltából a világhálóra. Nem akarom hangsúlyozni még egyszer őket megbántani, de ők is valószínű a minuszos, az abszolút minuszos zenei irányzatnak az egyik, hogy ilyen irányba halad a zenei ipar, nem jó irányba, tegyük hozzá. Igénytelenség félhomályába torkollanak ezek a szatkomos dolgok. Önsztár jelöltek hada. A legborzasztóbb az, hogy vannak köztük olyan műsorvezetőknek nevezett bárkik, akik gyakorlatilag, és ezt nem lehet másként elmondani, mint pusztán önsztár jelöltek. Lásd, igaz, sok ilyen lehetőséget kapnak az emberek, Megastar Voice, Csillagszületik, stb. És általában én mindig nézem az elején halálra rögöm magamat, hogy nincs önkritikája emberekre, nincs saját fülük, illetve a baráti körnek. Rendszeresen szoktam mondani, hogy több gáznak tartom. Ezek a srácok, csajok fogják magukat, kiraknak a Facebookra ide-oda-moda magukra egy videót, lásd mondjuk éppen egy miniszoknya, mindig ezzel szoktam példálozni, egy miniszoknyás lány, akinek egyébként semmi baja, nem beteg, csak egyszerűen lusta, nem sportol, zabál, tök mindegy, kirak egy miniszoknyás képet, és jönnek a barátok, a rokonok, jó, de szép, de jól áll, de csinos vagy, ez szerencsétlen, meg elhiszi, és onnantól kezdve ugyanúgy fog élni, és a 100 emberből 80 halálra rögi magát az utcán, az a 20 pedig, aki barátja vagy rokonok, azok meg dicsérik, elhitetitek vele. És ugyanez vonatkozik a médiára is. Elhitetjük az emberekkel, hogy az az ember, aki éppen a szatkomos vagy ilyen hasonló kalózadon van, aki nem veszi tudomásul, hogy például sejpít, tulajdonképpen érthetetlen, amit mond, vagy még ennél még rosszabb, ha tud is beszélni, de ezt is mindig standard rendszeresen szajkózom, hogy az embereknek eljusson talán az agyuknak a legmélyebb bugyrába, hogy nem szabadna, és gondolok itt azokra, akik ezt művelik, mondják a semmit, a sehogyan, a semmiről. Nem tudom másként megfogalmazni. Borzasztó, tényleg? Nem értem. Én is igazából a kezét vágnám azoknak is, akik ezeknek mikrofont adnak, vagy pótmétert, és tudnak beszélni. Mit is akartam mondani? Nem tudom. Az egészen biztos, hogy minden egyes alkalommal a vissza klub élethez, hogy miért hanyatik. Hát persze világhírű, mindig azt mondták, hogy a magyar vendéglátás világhírű. Ja, persze ezt csak mi hívjuk annak, amúgy egyébként itt a főszerepet az játsza, hogy jó leitatni az embereket, azt reggelre azt se tudja, hogy hol a büdös francba hagyta az utolsó pillérjét. Na jó van! Ha lemegy a nap, akkor kiszabadulunk a klubokból, részegen, józanul, tök mindegy. Egy klasszikus. Ha lemegy a nap, mi van akkor?

ha lemegy a lap, ha lemegy, ha egyáltalán lemegy a nap, minden nap lemegy, persze, hogy lemegy. Erről szólt anno valamikor Orsi felvétele, ez is egy picit újabb variációban. De Chip and Dale fiúkkal telített éjszakai klubélet. Chip, chip, chip. Na jó, akkor csípjetek meg, és csípjetek meg magatokat, hogy a múltat hogy lehet felidézni napinkon. A mai éjjel zenével. Csípjetek meg, és csípjetek meg magatokat, hogy a múltat hogy lehet felidézni napinkon.

0: Strada Rádió, egy sziget a zene dzsungelében. Hangolj ránk te is!
1: Zenés óra bombasztikus kultúrzenékkel.
2: Továbbra is csak a legjobbak, a legnagyszerűbbek.
1: Zenemánia.
3: És most vissza a te kedvenc slágereidhez.
4: Best Music Channel.
5: És mulatságos lesz a folytatás a mai napon is, mint ahogy az utóbbi időben elég sűrűn és egyre többet. Miért? Azt majd megmondjátok. Nincs új a nap alatt. Én nagyon-nagyon örülök annak, hogy az AI elindult útjára mesterséges intelligenciával gyártott zene, és ha valami jó volt valamikor, akkor azt egyszerűen hiszem, hogy nem lehet elrontani. Itt a példa rá. A napjaink divatos formátuma, hála Istennek, már 8 éve nyomom ezt az afro és latin house, észesen vették 8 éve ezelőtt, hogy ez mennyire jó lesz. És bizony-bizony, előtérbe kerül a múlt, egy-egy újabb feldolgozással. Nem maradt ki a Rednex csapatos ebből a sorozatból, hogy a koton mire jó, azt nem tudom. Na jó, ma hagyjuk egy kicsit még ezt.

0: Az első számú rádió. A fülőszobájában. Éjjel-nappal a hallgatókért.
1: Strála Rádió. Strála Rádió.

0: Easy Hours. A mikrofon mögött Tóth Zoli. Tóth Zoli.
1: Can I help you?
2: Yes, please play the music.
3: 10, 9, 8, 7, 6, 5.
4: The best music channel.
5: It's the final countdown.
3: 4, 3, 2, 1.
6: Et oui, il y a bien une salle.
7: Q Music Now. Internet Radio.
8: Music Internet Radio, lehet azt mondani, hogy ez a zenés csatorna a mai napon, ahogyan már hosszú heteken keresztül boncolgattuk barátainkkal, zenészekkel, közismert DJ-kkel, a klub élet hanyatlása, ez volt a fő témakörünk. A folytásban pedig megpróbálom, két alkalommal egyszer már megcsináltam, azaz sikerült megoldani, és most másodjára is megpróbáljuk összefoglalni, hogy vajon mi lehet a háttérben, miért, és vajon miért nem lehet ezt helyrehozni. Az a helyzet ott tartottam, ha emlékeim nem csalnak, hogy a klub élet, amikor a veszteséges üzleti vállalkozásról beszéltünk, hogy igen, a hely, ami anno akkoriban valamikor hűden nagyon csillogott, villogott, szép volt, jó volt minden, a hely nem bírja benyelni a veszteséget. Én azt mondtam, hogy ha a hely, a klub kevesebbért adná a piát, akkor nem kellene elmenni a gyerekeknek, a srácoknak, a csajoknak, a fiúknak, tök mindegy, mindenkinek, bárkinek before partizni az ABC-ben, az éjjel-nap, vagy ABC, vagy hogy nevezzük, közértbe, tök mindegy. Sokan azt se tudják, hogy mi az, hogy közért, felejtsük el. Szóval ott kezdik a dolgokat, és ezért alakult ki az, hogy ott előiszlan, before party van, majd éjfélkor zuhannak csak be. Sőt, mi több, napjunkban már nem is szabad. Tök nem normális, nem sik, nem trendy. Mi az ma, hogy 11-re oda megyünk? Nem. Egyszerűen szinte varázspálca ütésszerűen 12-12-kor terítődnek a helyszínek, addig mindenki előre iszák magát, mert hogy a klubba drága a pia. Nos, azt mondtam, hogy akkor legyen olcsóbb a pia, viszont akkor nem tudja kitermelni a veszteséget, amit egyébként a magas költségek jelentenek. És ez minden dologra, mindenre jellemző, bármilyen vállalkozásra. Vagy a közönség fizetné meg, amit sokszor nem akarna, persze? Hát, vagy a zenekar nyúl bele a saját zsebébe, hogy megadja azt a látványt, hangot, technikai minőséget, vagy esemény érzetet, amit egyébként az közönség szeretne biztosítani, szeretnének nekik, abban reménykednek, hogy majd hamarosan már nagyobb színpadon, nagyobb jegybevételen, esetleg nagyobb technikai háttérrel tehetik, mert ugyanez. Aztán ezek a zenekarok vagy eljutnak odáig, vagy nem, vagy elfogy előtte a pénz, az idő, a lelkesedésről, a csapatról, a hitről, vagy nem is tudom, hogyan fogalmazzak már. Át kell, hogy préseljék magukat a következő szintre, ha egyáltalán oda eljutnak. Évekkel ezelőtt beszélgettem egy nagyon kedves barátommal, aki táncosként fejezte be a pályafutását, és hogy bizony-bizony a táncművészeti főiskolán is, most pontosan nem tudom, hogy évente hány ember, hány fiatal végez, és milyen furcsa, hogy mondok egy számot, mondjuk 100-an, lediplomáznak, stb. És abból a 100-ból jó, ha egynek sikerül mondjuk bekerülni a győri balettbe egy szóló táncosnak, miközben a többi 99 is tulajdonképpen lehet, hogy ugyanolyan jól tud táncolni, és mégis a színpadon leghátul fog a tánckar hátsó sorában, az utolsóban, akiket hát vagy látnak az emberek néha napján, néha feltűnnek, látják őket, de hát igen, nem mindenkinek adatik meg az, hogy feljussanak oda az ominózus csillagot jelentő deszkák legmagasabb fokára. Aztán, na jó, most egy picit félrelépek.

0: Figyelem!
1: Az Animal Cannibals megérkezett.
2: Richie P vagyok.
1: Én pedig Kuka MC.
2: Mi ketten az Animal Cannibals.
1: És ti a legjobb rádiót hallgatjátok.
3: Sziasztok, Vekonz vagyok. When I need you there,
4: by my side. Hello, this is DJ Antoine. What happened last
5: night, I don't know. Ez a műsor nem jó kislányoknak és jó kisfiúknak szól.
6: A mikrofonnál most Tóth Zoli.

0: kollégáim, az a helyzet, hogy kaptam egy-két üzenetet, nem szépeket, nem csúnyákat, a csúnyák, a negatívokat nem olvasom be. Nem igaz, hála Istennek, most sem kaptam, még egyelőre, de még nem ért véget a program. Van még 60 perc hátra ebből a mai adásból, és a téma ugyanaz, mint ahogy kezdtem az elején. Az elmúlt 6 adásból mindenfajta féle ötletet összeszedve, miért hanyatlik a klubélet Magyarországon? Mitől vette át a helyszínt, a lehetőségek tárházát a fesztiválon? Pedig sokkal drágábbak, mint egy klubélet. Na de erről már beszéltünk, folytatom mindjárt a sorozatot. Persze. Ez nem a zenében volt, csak mondtam. Hogy persze, a téma folytatódik, és szerintem végezhetetlen, kivégezhetetlen. Ez szép mondat volt.
1: A következő 30 másodpercben arról kellene beszélnem, hogy milyen jók vagyunk és milyen csili-bili zenéket játszunk. De minek?
0: Szóval kellett volna beszélnem következő 30 másodpercben, hogy milyen csili-bili zenéket játszunk. Csili-bilit nem, viszont nagyon jókat. A múltból és a jelenből. És a múltat idézve, és a jelen problémáiról folytatva a gondolatsort ott hagytam abba. Ha jól emlékszem, és remélem jól emlékszem, hogy a klubokban a zenekarok próbálkoztak, de hát természetesen a technikai háttér nem mindenkinek alkalmas már arra, hogy a mai igényeknek megfelelő legyen. Hát függetlenül hiszem az, hogy még nem minden kis klub, ami még él, halott. És nem minden kis klubos koncert kis zenekaroknak, kis kluboknak, hogy értelmetlen lenne, vannak azok a helyszínek szerintem, ahol a közönség kifejezetten egy X zenekar zenéjét játszó bandára érkezik meg, ahol akkor is meg fogják nézni az előadót, ha mondjuk csak négyen állnak farmennadrágban egy fehér lepedő előtt. Különösebb látvány nincs, egy nagy technika vagy bármi más, milliméterre rakott valami kis ilyen kínai a Józsefvárosi piacon vett kis lézer, 3000 forintos nyavaják világítanak. Amúgy egyébként az nem is olyan rossz, mert nem annyira zavaró, ha csak nem a szemedbe világít. Nincsenek különösebb látványok, nincs nagy technika, és ezek a helyek valószínűleg még működni fognak ezután is, mert pontosan tudják a szervezők, a rendezők, az előadók, még akkor is a kevés a létszám, hogy kiknek szólnak ők. Azok a kis létszámok viszonylag alacsony költségvetésű klubok, koncertek, igazán ők nem is akarnak egy arénának látszani. Nem ígérnek olyat, amit nem tudnak teljesíteni, és olyan emberek járnak oda, akik tényleg ilyen eseményre szeretnek járni, és nem kíváncsiak egy nagy koncertre. Most annak ellenére, hogy lehet engem megint csak megkövetni, nem, inkább megdobálni. Én nem tudom, illetve de én tudom, rosszul fogalmaztam. Én tudom, hogy miért, mert a zenében nőttem fel, a zene a mindennapjaimnak a létfontossága, minden másodpercét azt tölti ki, de akkor úgy fogalmazom, hogy a többség véleményét fogom mondani. Nem értik az emberek, nem tudjuk globálisan az idősebb generáció, hogy vajon egy Beethoven-hofi hogy a francba tud egy csarnokot háromszor teli megtölteni. Mert az, hogy például Pitbull a Puskás arénát megtölti, normális. Sőt, mi több, lesz majd neki még egy koncertje, mert már annyian kerestek és megvették a jegyet, teltházas. Ha minden igaz, akkor novemberben újra fog érkezni. Na de nem akarok senkit tényleg megbántani. Sok ember azt mondja nekem, akikkel beszélgetek, hogy igénytelen, nincs benne dallam, érthetetlen, értelmetlen a szöveg, depressziót vált ki a tinédzserekből, és mégis valahogy, valamiért, nem tudom, csak azt tudomásul kell venni, hogy ők pont annyian vannak, amennyien. Pontosan ugyanazt csinálják, mint a 70, 80-as, 90, 2000-es években a klubokba járók. De más. Nem érdemes egyébként szerintem rájuk úgy tekinteni, mint hogyha hatalmas nagy dolog lenne, vagy csak mit tudom, egy rosszul megszólított tömeg. Nem, tök mindegy, nem. Nincs rá megfejtés. Nem biztos, hogy a rossz szám mögöttük, vagy még háromszor annyi ember, mint egyébként mások mögött. Vagy majd csak egyszer valakik egyszer csak gondolnak egyet, és akkor ne, ezt már nem. Egyszer csak jön a varázspálca, ütésszerű valami, és hiszed, nem hiszed, biztos vagyok benne, hogy vissza fognak térni a klubokba, hát ha más nem, legalább télen, mert befagy a hátsó fertájuk a szava télen. Amikor ötvözzük a régmúltat, a countryval, a funkival, a kimondottan jó kis rock'n'roll-al, abból már csak jó tud kisülni, szerintem.

0: lehet, hogy borzasztó nagy, de mindjárt eszembe jut, hogy mit akarok mondani, várjál. Trauma, igen, lehet, hogy sokak számára egy óriási trauma következik a következő 3,5 percben. Tudunk meglepés mulatságosat csinálni? Hát bizony.
1: Ez a föld a senki földje, állandó lakója nincs, nem köt itt senkit semmi nép.
0: Azt mondom nektek, hogy swing.
1: Divatos itt minden stílus, halkan szól a jó zene, ezernyi nyelven szól egy való.
0: Figyeld a szöveget és próbáld meg elénekelni.
1: Távozik és érkezik itt mindenféle ember, egyre száll a sok-sok gép madár.
0: Korda Gyur.
1: Lobog a szélben a szél,
0: reptér!
1: Villognak egyre a lámpák.
0: Hallottad már így a rep?

0: mikrofonnál most Tóth Zoli.
1: Hát igen, 1 óra 13 percet tart a program, amely adásban a klubélet hanyatlásáról beszélünk, azaz csak én, most nincs meghívott vendégem. Voltak 6 vagy 7 adás alkalmával különböző DJ-k, zenészek, táncosok voltak a vendégeink, és azt próbáltuk boncolgatni, hogy vajon mitől szorult háttérbe a klubélet. Nos, a mai napon, illetve már egyszer, egy héttel ezelőtt összefoglaltam, elkezdtem összefoglalni, de nem tudtam a végére jutni, úgyhogy még egy adást erre szenteltem, és még egy-két véleményt, és nem csak a saját véleményemet mondom, hanem különböző barátaimat, és különböző hangszórón keresztül próbáltam a hangszórókon keresztül, a rádión, a telefonon keresztül a mi hallgatóinkhoz is szólítani, megszólítani őket, mondják el a véleményüket, és ebből egy ilyen összesített válogatást csináltam. A felét beolvasom magamtól, a másik felét fejből mondom, úgyhogy ez egy ilyen dolog. Nem titok, hát bizony az ember egy-két órán keresztül pofázni tud, ezzel nekem nincs sok nagy problémám, sőt, mi több, egyáltalán nincs vele gondom, függetlenül attól, hogy már sokszor sokan rám szóltak, hogy hát azért figyelj, valami nem stimmel.
2: Maradjon beléd szíves, mert nem hallom tőled a rádiót.
1: Hát igen, igen, beszólnak. No, ennek ellenére folytatom azt a dolgot, amit ma be fogom ténylegesen fejezni, mert hogy igen. Ebben a szent másodpercben köhögtem egyet, kikapcsoltam a mikrofon. Egyébként a legnagyobb borzasztó az utóbbi időben, ugye van a nagyon-nagyon nagy meleg korszak, és az ember bemegy egy ilyen klimatizált helységben, meleg, hideg, hideg, meleg, és elkezdünk, ránk jön a köhögés. Mennyire tök gáz lenne, most direkt csinálom, hogy beszélek, mondok valamit, csak... Bocsánat, tehát ez nagyon-nagyon rossz, és higgyétek el, és ezt mondom a kedves hallgatóknak, barátoknak, hogy nagyon-nagyon rossz akkor, amikor tüsszentened kell, egy adásba kerültél, hogy ezt hogy oldod meg? Hát sehogy fogod, majd kikapcsolod a mikrofont, rátolod a zenét. Na jó, ezt felejtsük el. Szóval ott tartottam, hogy bizony vannak olyan helyszínek, és van olyan közönség, akik szeretik azt az ominózus nyers, és igazán közeli, nagyon-nagyon-nagyon nagy léptékkel, rendkívül elementáris elővel zenét játszó, élőben koncertet adó zenekarok. Most mindegy, milyen zenei stílus van, viszont van, aki azért megy el otthonról, csak azért, hogy őket hallgassák. Van, akinek ezek nem működnek. Lehet itt a különböző koncerteken, illetve fesztiválokon kín vannak hatalmas LED falak, lásd, most nem olyan rég volt, ugye a futball világbajnokság, nem nagyon sok volt olyan helyszín, ahol ne lett volna a hatalmas televízió, óriási, biztos vagy benne, hogy óriási biznisz volt most a telefon, Media Mart mekkorát kasszált szerintetek, mindenki nagy tévét vett, rakta ki a kocsmájába, ide-oda-amoda, szóval nem biztos, hogy sokaknak a LED falak és a megkoreografált show elemek nem egy különös eseményt ad nekik, ez nem egy olyan nagy duranás, inkább ők elmennek a saját zenekarokat akarják látni és hallani közelről. Na ezért kell, és ezért fog tudni visszatérni újra klubélet szerintem. Mert hiába vannak a fesztiválok, hiába vannak a nagy LED falak, jöhet itt az AI zene, imádom, egyre jobb zenéket nyomnak, jó, nagyon-nagyon profik a feldolgozások, de az élő zenét semmi nem fogja tudni pótolni. Mondom én ezt úgy, hogy amióta eszembe tudom, nyomkodom a gombokat, mint DJ, járok a világ minden pontján, voltam, vagyok, remélem leszek még. Úgyhogy én továbbra is azt mondom, az élő zenénél nincs jobb. Ez egy létező, és ezek az emberek, akik ide járnak, ezek egy tiszteletre méltó közeg. Ezek adják a savat, a borsát a zenekaroknak, hogy tovább tudjanak fent lenni. Csak mondjuk nem biztos, hogy akkora, amekkorára egy országos klubhálózat túlélési narratívát erre rá lehetne építeni. A klub élet egyébként nehéz, főként azzal, hogy lefele megy így módon ez a klubmentés, ott válik veszélyes, amikor nem az élő kultúrát akarják az emberek megmenteni, hanem a, hogy fogalmazzak, hogy ne bántsak meg senkit. A saját fiatalságukat próbálják egy újabb környezetbe, díszletbe helyezni, amikor a kérdés már nem az, hogy hol tudnak ma emberek találkozni, zenét hallgatni, meg mit tudom, új előadókat felfedezni, hát ott van a YouTube, meg stb. Gyerekek, régen egy hónapban megjelent 100 lemez, akkor tökéletes, örültünk, mint majom a farkának. Most nem 100, havonta, több millió naponta aki ezzel nincsenek tisztában, nem követik a zenei eseményeket, nem fogják elhinni. Higgyétek el, naponta több millió jelenik meg. Mondom még egyszer, és nem fogom meg abba hagyni, többször is fogom mondani, az AI jó voltából pláne. Új előadókat fedeznek fel, nem felfedeznek azért, mert jól énekel, hanem gyártják. Ez egy óriási biznisz. Hiszem azt, hogy 100 sztár énekes. Tök minden, nem akarom őket megbántani. Konkrétan, de most mégis, igen. Konkrétan megnevezek valakit, én nagyon-nagyon kedvencem volt ma is. Álvaro Soler, ki ne ismerne a Sofia című zenét? Az egyik legnagyobb klubsláger, vagy bárhova mész egy buliba. Gyerekek, elmentem a Álvaro Soler koncertre, itt volt Magyarországon, a Barbanegrában. Hát, nem tudok mit mondani. Óriási csalódásod, függetlenül attól, hogy tudjuk, hogy élőben nagyon nehéz előadni azt, amit a kívülállók, a közönség megszokott egy stúdió minőségben. Amikor elkezdi énekelni az énekes, azt a valamit elrontja, nem baj, a stúdióban újra felveszik azt a részt, újra finomítják, csiszolják, és a végül a végtermék tökéletes lesz. Ezt élőben nagyon nehéz előadni, de amikor valaki annyira rosszul csinálja, mint ez a szerencsétlen srác, akinek nagyon-nagyon bűvályos volt, kedves volt, minden rendben volt, csak nem tudom. És az a furcsa, hogy nem világsztárok élőben elő tudnak adni jól, ugyanazt, majdnem ugyanazt tudják produkálni, mint a hanglemezeken. Mondjuk a rappereknek egyébként sokkal könnyebb, mert ott kevesebb az énekhang, de ott viszont kell tudni rappelni.
3: Kicsikét szűk a világ nekem,

0: barátságok kötettek, vesztek össze emberek, békültek ki. Volt élet a klubban, lehetett udvarolni, csajok, pasik együtt táncoltak, nem úgy, mint most, a pasi támasztja a bárpultot. A lányok a telefon dörzsölik. Itt volt az elmúlt pár percben a példa. Együtt kezdték Majka és Curtis. Aztán mi lett ma belőle? Mi lett belőlük ma? Na jó, drágáim, nézzük, mi volt a 80-as években.
1: 80-as évek, élek.
0: Jól összefoglalva az egészet, lehet belőle tanulni, 20-asok, 30-asok, figyeljetek a szöveget, mert bizony van mit tanulni.

0: még mindig a Crazy Horse. Tóth Zoli van.
1: Hát bizony, és még van 30 percünk, hogy ezt a témakört, amit egyébként eredendően valamikor hónapokkal ezelőtt elindítottunk útjára barátokkal, szakemberekkel, táncosokkal, DJ-kkel, stb., hogy miért hanyatlik a klubélet, aztán ez eredendően csak egy vagy két adásra sikeredett, gondoltuk volt, de nem. 6 vagy 7 adás lett belőle, és utána megpróbáltam az egészet összefoglalni, és hát nem titkoltam, erre vonatkozóan gyűjtöttem adatokat, és ezeket mondtam el múltkor, és most immáron másodjára, de ma ígérem, hogy be fogom fejezni, ami nem biztos, hogy így lesz. Már csak azért is, mert nem az a kérdés, vagyis pontosan, amikor a kérdés már nem az, hogy hol és hogyan tudnak a mai emberek találkozni, zenét hallgatni, új előadókat felfedezni, közösséget építeni, hanem az, hogy hogyan lehet életben tartani azt a formát, amit 20 vagy 30 éven keresztül, ami nekünk működött, a ti generációtak működött, és persze ti is tovább fogtok lépni, ha tudtok velük lépést tartani. Ebből persze, tudjátok, rádiónk nem játszik mulatos zenét, már amikor nem, de nem, tényleg nem, és nem is szoktunk politizálni, és ebből az ilyen témakörökből, hogy hogyan, miként lehet föl levinni, hogy lehet tönkretenni valamit, hogy lehet fellendíteni, ezekből voltak hát most nem mondom, hogy lélegezhető gépes kultúrpolitika. Támogatunk bizonyos dolgokat, a múltat, meg neveket, logókat, miközben nem biztos, hogy van, hát megint nem tudom, hogy fogalmazzak, hogy ne legyen sértő, hogy van-e mögöttük egyáltalán élő, vagy visszatérő, akár fizető vendég, vagy kíváncsi közönség. Ha azt mondom, hogy 10 klubból 4 nem tudja hozni azt a nézőszámot, ami eltartaná őt, és nem azért, mert kicsi a terem, hanem mert egyszerűen nem mennek be elegen, akkor nem lehet a végtelenség csak azt mondani, hogy több támogatást kell, támogassatok, ne. A produktumot kellene, és megint csak visszatérő téma az én fejemben, hogy lehetne egyensúlyba hozni, hogy kisebb költséggel tudják üzemeltetni valahogy azt az üzletet. Értelemszerűen akkor kisebb, kevesebb pénzt kell kérni a PI-ért, a szolgáltatását. Tehát valahogy lejjebb kell vinni, mert nincs egyenes arányban a felemelt árak a bevételi forrásokkal, a fizetésekkel. És akkor itt megint azt mondják sokan, már megint politizálsz. Nem, de lehet, hogy bizonyos helyek tényleg olyan kulturális szerepet töltenek be, amit piaci alapon nem lehet számon kérni rajtuk. De hát ez nem ment fel senkit az alól, hogy megkérdezzük, pontosan mit mentünk, mi az, amire szükségünk van, mi az, ami bombaként tudna robbanni újra. Hát mondjuk akkor, hogyha nagyon-nagyon-nagyon jó zenét csinálnának mindig az emberek, és csak arról szólna, hogy jó hangulat legyen, lazaság és dinamika. Na drágáim, a 3 és 7 perc.

az előző adásban is játszottam ezt a dalt. Életemben akkor először, de nagyon megtetszett. Boom! Csak annyit kell megtanulni, koraszom! Boom, boom, boom! A boom szót remélem tudjátok. Sokszor fogom játszani, csak azért, hogy megjegyezzétek, hogy mikor jön a boom!

meseszerű felvétel, egy kis lazítás, a dinamika és a lendület rock and roll után a Helsin Jamaica. És tessék figyelni, megint egy jó feldolgozás. A jamaikai szuper négyes, a Bonnie Mö. Kevesen tudják, hogy Bonnie M-nek eredendően a neve honnan származik. Na majd a végén elmondom, addig is nézzük a Bonnie.

0: első számú rádió.
1: Stráda Rádió. Egy sziget a zene dzsungelében. Hangolj ránk te is. Stráda Rádió. Okostelefonon, tabletten, PC-n és notebookon. Ez a Stráda Rádió. Köszönjük, hogy minket hallgatsz.

0: 7, 6, 5. The best music channel. It's the final
1: countdown. 5, 4, 3, 2, 1.
0: Here we go.
1: Internet Radio.
2: Egy újabb gyöngyszer. Q Music Now. Internet
3: Radio. A te kedvenc felvételeid.
4: A mikrofonnál most.
5: Tóth Zoli.
6: Hát bizony, és nem sok van már a hátra, mennyi? Már durván egy olyan 20 perc. Ott tartottunk, hogy hogyan is lehetne, miféle eszközök kellenek ahhoz, hogy visszatérjen a klub, illetve a régi megszokott rágásban, ahogyan, de hogy mi az, hogy régi? Hát, hogyha belegondolunk abba, hogy Csajkovszki korszakába, vagy Chopin, vagy bármi volt, körbe táncolták a kastélyba, egymás kezét fogták, éppen, hogy tudtak mozogni abban a hatalmas ruhákban, a csajok tök jók néztek ki. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a napjaink fiatal közönségének és az ő oldalukról nézve lehet, hogy nincs is szükség a heti klubestekre. Van esetleg abban a tánctérben valami egész más, hanem ritkább ugyan, de jobban pozícionált, erősebb események. Én mindig azt mondom, hogy nevén kell nevezni az ördögöt. Lehet, hogy nem az a vonzó, hogy gyere le, és három zenekar lesz, hanem az, hogy történik valami, amiért otthonról érdemes kimozdulni. Nem kell három zenekar, nem kell hat megveszekedett, komolyan nem, úristen, nem akarom megbántani a mai DJ tínédzsereket, mert mindegyik Isten királynak hiszi magát. Megtanul, apuka, anyuka megvette neki 500 ezeré vagy 1 millióra, tök mindegy a cuccot, megtanul neki, ezt mindig elmondom, bele tudok pusztulni ebbe a gondolatba, hogy Isten királyok 20 évesen azt gondolják, hogy marha jó DJ-k lesznek, és a saját baráti körük ugyanaz, mint amikor a miniszoknyás lányról beszéltem, hogy megtanulják a gombokat nyomkodni, tudnak egy valamit, megtanulják a gombot nyomkodni, egy zenei irányzat rámnak, ami az én stílusom ez. És megmondja, hogy ez ő stílusa. Ó, Istenem, mondanám, hogy anyád, de nem mondok ilyet. Szóval, egyik játsza a technót, a másik a koronitát, egyik igénytelenebb, mint a másik, nincs benne dallam, nincs benne semmi, de se baj, de a baj az, elmondom, az a baj, hogy ezeket a dolgokat hagynak nekik teret, hagynak nekik lehetőséget. A fiatal elmegy a klubba, mit fog hallgatni, ha ezeket? Akkor nyilván ezen fognak szocializálódni. Miért kellene neki hallgatni a komoly zenét? Miért? Nem is tudja, hogy mi az. Bárhova megy, bármilyen fesztiválra, bárhol ugyanazokat a sarokat kapja. Most függetlenül attól le lehet fikázni egy abbát, de milyen furcsa. Egy abba, egy lambada, egy bonnyám, bármikor, bármilyen korszakban, és még következő elképesztő sok száz éven keresztül biztos, hogy ott fog maradni fenn. Hogy mi lesz a holnap, nem tudjuk. Változik a világ, tudomásul kell venni, igen. Vele együtt kell tudni élni, igen. Lehet, hogy nem a régi klubnaptárat kell megtölteni közepes estékkel, hanem kevesebb alkalmat kell csinálni nagyobb figyelemmel. És akkor talán visszajönnek. Lehet, hogy nem minden városban kell minden hétvégén ugyanazt erőltetni, és akkor lerágott csontokat, és nem akarok DJ neveket mondani, meg zenekarokat, akik hétről hétre megkapják a lehetőséget, és ugyanazokat a szarokat, bocsánat, most mindjárt felkapom a cukrot, ugyanazok a szarzenéket játsszák, amit már 25 éve, vagy mit tudom én, ugyanabban a sorrendben. Oda mész hozzájuk este 11 órakor, tudod, hogy azt játsszák. Ha most nem fogok kapni levegőt, drágáim, nem tudok elképzelni. Jó. Jóval elmegyek, veszek levegőt, mert megörülök ettől. Drágáim, vissza a feladóhoz, napjaink zenéhez, és hogy mi az, ami divat, mi az, ami dübörög, mi az, ami 128.946 ember szeret és kedvel, a TikTok jó voltából megmutatom. És még hogy az igénytelen zene nem tud a teret nyerni. Én csak nyelni tudom a dolgokat. Függetlenül attól, hogy ez egy vidám dal, és miért nem tudnak hasonló kalibert csinálni? Nézzetek fel a YouTube-ra, írjátok be azt, hogy ding, ding, dong, cover, vagy dance, és jó lesz. Észreveszitek, hogy több 100 millió ember megtanulja a koreográfiát egy és ugyanazon táncos koreográfiával. Ez ugyanolyan volt, mint a Jeruzsálem. Kitalálnak egy koreográfiát, és akkor mindenki eltáncolja a világ minden pontján, különböző munkahelyeken. Szóval, drágáim, keresetek rá, ding, ding, dong.

Drágaim, hajszedek, hanem is mondom még egyszer, keresetek rá erre a dalomra a YouTube-on, és már is bizonyítást nyert, hogy az elveszett agyak, a depressziós szarokat terjesztő embereknek van 100 000 embere, vagy 1 millió követője? Erre 1 milliárd van. Egyszerű, könnyen jegyezhető és szerethető. Akkor most melyik a jobb, a Betonhofi vagy ez? Jó tudjuk, kinek a pap, kinek

0: mikrofon mögött Tóth Zoli.
1: Rádió kozmetikai osztálya, mosolyfokozó zenés.
0: Ez a Crazy Hours. A mikrofon mögött Tóth Zoli.
1: Rádió kozmetikai osztálya mosolyfokozó zenés arcpakolás felhelyezését szorgalmazza mindenkor.

önmagában egy program. Most nem. Hanem egy esetleg egy hosszabb és digitális állapotnak lesz a folytása. És itt gondolok az AI zenékre. Nagyon sok barátommal beszélgettem az utóbbi időben az AI előretöréséről. Zenészekkel, énekesekkel, zeneszerzőkkel, szövegírókkal. Pont az a valódi kérdés, nem az, hogy legyenek-e klubok, hanem a költői kérdés az, hogy van-e létjogosultság az AI-nak? Mennyire fog tudni előretörni, mennyire fogja tudni háttérbe szorítani az élő produkciókat? Én azt mondom, hogy ez nem lehet kérdés, hanem valóságnak annak kell lenni, hogy ezt meg kell valósítani, legyenek. A kérdés az, hogy milyen funkció van, milyen közönségnek, milyen ritmusra, milyen tartalommal, és így tovább. Mert ha a klub csak annyit tud mondani, hogy régen itt fontos dolgok voltak, jó zenek a gyertekre, akkor ez egy múzeumi mondat. Amúgy sem szeretem, függetlenül attól én sem vagyok már tínézser, nem szeretem a retro, a múlt, a régi, és folyamatosan használjuk, és kénytelenek vagyunk visszatérni ezekre a szavakhoz, hogy tudjuk érzékeltetni a különbséget a múlt és a jelen között, függetlenül attól, hogy folyamatosan azt tudom mondani tiszta szívvel, hogy aki nem halad a korral, aki nem tud lépést tartani, akkor ez egyszerűen befásul, begyöpösödik, fikázni fog mindent, és így tovább. De ha valaki csak azt tudja mondani, hogy ma itt olyasmi történik, ami nélkül te nem lennél senki, de vele teljes lesz, akkor van esélyed, hogy további, nem igaz. Nem igaz. Inkább arról akarok beszélni, és most már nem sokat, mert már csak pár perc van hátra, a hátra jövőt arra fogom, hogy próbáljunk meg tényleg egy picit igényesebb dolgokat teremteni. Függetlenül az e-mailti ding-ding-dong tökéletesen jó zene volt. A mai kornak is megfelel dinamika, lendület, ritmus, vidám dal, mi van ezzel, mi a baj ezzel? A klubkultúra körülívit akkor lenne igazán végre őszinte, ha nem csak az üzemeltetők fájdalmára, a költségeiről és a múltnak az értékeiről beszélnének, hanem igenis a közönség viselkedésről is, hogy ne az legyen a főszerep, hogy gyere, igyál már, bozd meg. Bocsánat, de ez egy csomó DJ-nek hallom a szállam, hogy gyere, igyál, mert ha nem iszol, akkor nem tudod holnap reggel, ha tudod, hogy mi történt tegnap reggel, tegnap éjszak, akkor nem igazán volt lényeg, egy csomó pénzt elkötöttél feleslegesen, és így tovább. Nem tudom, arról, hogy a fiatalok figyelmért nem a szomszédnak kell versenyezni meg a másik klubnak, hanem, és nem ilyen hotelharcosok telefonnal, játékokkal, hanem egy bizonyos dolgokkal megtölteni értelemmel, érzéssel, hogy ez az este ne egy közepes, egyszerű nyavar, nem tudok mit mondani. Gyerekek, gyerekek, mindegy, ha ez így van, akkor nem az a feladat, hogy a bűntudatot keltsenek bennünk, és amiért nem lehet elmondani azt, hogy ne abba a klubba járjál, ne fikázzuk a másikat, csinálj egy olyat, ami tökéletes, nehéz, nyilvánvalóan lehet, hogy ebből kevesebb klub lesz, hogyha így gondolkodtak, lehet, hogy más típusú klub lesz, mint eddig volt, lehet, hogy több lesz az alkalmi helyzet, vagy mit tudom én, lesz kevesebb állandó terem, de lehet, hogy több lesz a kulturális esemény, sokat a több élmény lesz benne, sokat a több dinamika, lendület, értelem, érzelem, dallam, de attól még lehet, hogy ez az egyetlen irány, amiről beszélek, nem jó. Ezért kell a többet. Valamiből össze kell tudni rakni, ez egy mozaik. Kell hozzá sok-sok-sok kockadarab, és akkor a végén egybe össze fog állni minden. Hát lassan az is összeáll, hogy el kell, hogy köszönjek tőletek. Volt valamikor nagyon-nagyon szintén régen egy nagyon jó zene, amit most már újra valahogy valamilyen formátumban, de legalább 248.946.046-szor vettek elő. Jobb, rosszabb, kevesebb, jobb feldolgozással. Na jó! Na, come on, ça va! Mondja a francia! Ha nem is tudom, valamelyik nap előkapartam, mert ez megvan Korda Gyuri bácsival is, de ez most nem az lesz. Szóval...

falunapi feeling mulat a zenei kategóri. De hát Istenem, erről beszéltem, kell a vidámság, gyerekek! Már csak egy zene lesz ezután, és aztán elköszönök, addig is come on, ça va. Ha jó a buli, akkor vigyetek magatok a okos órát. Come on, ça va, és mérjétek le, hogy vajon melyikre, melyik az a zenei kategória, amire jól érzed magad igazán, felszabadultan, jól érzed magad, mulatsz, rapre, vagy a rockra? Nem, hiszem, hogy erre.

0: minden nappal a hallgatókért.
1: Nap minden percében veled vagy. Érezd magad jól!

0: Years. A mikrofon mögött Tóth Zoli.
1: Hát ígérem számotokra, hogy most és ebben a szent pillanatban utoljára fogtok hallgatni, hallani a mai napon. Hát végleg nem fogok eltűnni, a mai napon összefoglaltam, megpróbáltam pontosabban, hogy az elmúlt hetekben a barátainkkal, DJ-kkel, énekesekkel, táncosokkal milyen témakört boncolgattunk a klub élet anyatársával kapcsolatban. Hát ez egy kimeríthetetlen témakör, de én a mai napra ezt most már abba hagyom. Tekintettel, hogy már csak egy zene van hátra, és el fog tőletek búcsúzni, mint ahogy ez mindig. Van egy nagyon kedves barátom, de nagyon szeretem. DJ volt, és hát rádiózott is valamikor, és az ő számítógépén a felső soron az F1, F2, F3, F4, 1-5, stb. Sorozatú gombok mögé odahelyezett egy F7 gomb mögé, hogy DJ Mikey. Ahányszor találkozom, hogy jó, hogy te beszélj, drágám, nyomd meg az F7-et, jó? Nekem nincs ilyen, hogy a DJ, nem. Nem vagyok DJ, nem vagyok senki, függetlenül az egész életemre ezt csináltam. Ezt az önfényezést, ezt most abba hagyom, minden esetre bízom abban, hogy itt a rádióban kétségtelenül jó témákat szoktunk boncolgatni a kollégáimmal együtt, mert a Strada Rádió erről szól. Milyen a rockinform, miért ne? Milyen a bevezetem.eu, illetve hát nem az enyém, a vezetőségé. Na, drágáim, mi karitatív, igen, szóval karitatív tevékenységet is folytatunk, úgyhogy ha bárkinek bármilyen kérése van hozzánk, forduljon bizalommal, segítünk számára bármit megoldani, legyen az bármilyen örökzöld dallam, vagy lejátszani szeretnének énekelni, vagy valamilyen olyan témakörben kéritek a segítségünket, hogy abban a nagyon-nagyon komoly témakörben ti előbbre tudjatok jutni. Mi biztos, hogy mindig fogunk segíteni, és ez így van rendjén, így is lesz, így is volt mindig. Drágáim, nyugodalmasnak nem mondom a jó éjszakát, hanem írjátok meg, hogy mit szeretnének meg hallgatni, milyen témakört boncolgassunk, illetve nézegessétek a Facebook oldalunkat, és ha azt látják, hogy Crazy Hours, akkor az alatt a szöveg alatt én leszek. És hogy mikor?
2: Hey Joe!
1: Hey Joe!
2: One more glass.
1: Na most akkor one more time, one more drink.
3: That's what you said 3 glasses ago.
2: Ah, now honey.
3: Don't honey me.
1: Ez a fő téma hétvégén.

0: ilyen nappal a hallgatókért.
1: Strada Rádió. Strada Rádió. Egy sziget a zene dzsungelében. Hangolj ránk te is.
2: Még mindig érdemes velünk maradni, mert most fokozzuk az izgalmakat.
3: Csak itt hallható dolog a hallgatókért.
2: A zene mindenkié, már a tiéd is.
0: És most vissza a te kedvenc slágereidhez.

0: igazi Bartóki akkord a végére.
1: Köszönjük szépen! Még a végére, ha gondoljátok, neki vigyeztek egy történetet a koncert menetének. És amikor egy érzése töreszre vitte őket, látták, hogy ott alatt 200-zal előznek Ferrari Porsche-t és Porsche-t viszont. Gondolták a lüktető élettől a viszonyt ideje elkezdeni, és odáig szaladtak, oda, ahova ettek, ittak, vagy csak feküdtek egymásra, hívhatjuk baszásnak, de olyan ritka, mint az emberük együtt csinálnak a szexen. Régi harcostársak, testi jó barátok és a lelki világ, a csontodoknak olykor is szeremnek hívják, aki jön a lélek az olból, olykor már értem én a tréfát. Mikor mindenki annyira vicceseket élt el, hogy aki számít vagy számol, az magának világít, pár ödön lángolt,

Következő évben innen folytatjuk. Szevasztok, köszönjük szépen! Császári Gergő, Rajtigan Gábor, és a csodálatos és nem utolsósorban szép is, Kis Pál András, köszönjük szépen! Ó, vigyázz magadra, ne ugráljon gyorsan, lassan! Ó, jaj, bazd meg, mekkora testél! Jó van, minden rendben? Oké. Szevasztok, köszönjük szépen! Egy aggódó apuka van bennem.

Köszönjük szépen, engedjétek meg, hogy nagyra becsülésünk és tiszteletünk jelül mind a két kezünket fölemelve integessünk nektek. Köszönjük, szevasztok! Ez a karrier, két borom van.

0: Rockinform.hu.
1: Rockinform.hu.
0: A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza a 2021 februárjában.
1: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt találhatsz.
0: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
1: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.
0: Rockinform.hu.
1: Rockinform.hu.

Van egy beszorult mondat, egy kurvára beszorult mondat bennem. Íme egy jó néhány honfitársam által osztott személyes vélemény. Senki sem megy felfele ezen a lépcsőn, úgy ahogy éppen én.

0: rockinform.hu.
1: A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza a 2021 februárjában.
0: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt találhatsz.
1: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
0: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.

0: rockinform.hu.
1: Rockinform.hu.
0: A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza 2021. februárjában.
1: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt találhatsz.
0: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
1: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.
0: Rockinform.hu.
1: Rockinform.hu.

0: Köszönjük szépen.
1: Most pedig egy dal, amiben aztán tényleg minden jó érzésemet összegyűjtöttem, mint szövegíró, és belezsúfoltam az összes olyan klassz dolgot, amit szerintem akkor jónak gondoltam. A fröccsivástól kezdve a napsütésen át minden.

0: Rockinform.hu.
1: A 92-ben alapított legendás rockmagazin online tért vissza 2021. februárjában.
0: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt találhatsz.
1: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
0: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.
1: Rockinform.hu.

van egy beszorult mondat, egy kurvára beszorult mondat bennem. Íme egy jó néhány honfitársam által osztott személyes vélemény. Senki sem megy felfele ezen a lépcsőn, úgy ahogy éppen én.

0: rockinform.hu.
1: Rockinform.hu.
0: A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza 2021. februárjában.
1: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt találhatsz.
0: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
1: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.
0: Rockinform.hu.
1: Rockinform.

Köszönjük szépen. Most pedig egy dal, amiben aztán tényleg minden jó érzésemet összegyűjtöttem, mint szövegíró, és belezsúfoltam az összes olyan klassz dolgot, amit szerintem akkor jónak gondoltam. A fröccsivástól kezdve a napsütésen át.

0: rockinfon.hu.
1: Rockinfon.hu.
0: A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza 2021. februárjában.
1: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt talál.
0: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
1: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.

0: rockinform.hu.
1: A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza 2021. februárjában.
0: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt találhatsz.
1: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
0: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.
1: rockinform.hu.

Nem tudom, mennyire emlékeztek arra, hogy a Duna TV-nek volt egy ilyen klassz éjszakai műsora, ahol halak úszkáltak. Nem volt annyira frappáns, mint az élet értelmében, amikor kalap is volt rajtuk, és azok köszöntek is egymásnak. Volt egy ilyen szifó, az volt a főszereplő.

0: 92.
1: Rockinform.hu.
0: A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza 2021. februárjában.
1: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt találhatsz.
0: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
1: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.

szépen élni, de mára mindenki hajót. A karmokának megyen, mint hát él bizonyságot tenni, hogy közel a vég, de elő.

0: Köszönjük szépen, most pedig egy új szám következik, amely a túlélést hivatott biztosítani. Tudjátok, hogy minden ember nagyjából úgy működik, mint a patkányok, nem kell hozzá semmi más, hogy túléljünk minden, csak az, hogy azt higgyük, hogy akik körülöttünk vannak, vagy akik nem a legjobb barátaink, és nem annyira sajnáljuk őket.
1: Rockinform.hu
2: Rockinform.hu
1: A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza a 2021 februárjában.
2: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt találunk.
1: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
2: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.
1: Rock

A helyi Santana! Elfelejtettetek beletapsolni a szólóba, mint egy rendes jazz koncerten, de nem baj. A megdöbbenéstől csak ültetek, ugye? Most pedig egy dal, egy négy méter.

0: rockinform.hu.
1: Rockinform.hu.
0: A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza 2021. februárjában.
1: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt találhatsz.
0: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
1: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.
0: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
1: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.

be a suba. Hadd kérdezze meg a másik, mi az ennyi volt, s jó volt-e neki? Vigyorog én meg.

0: rockinform.hu.
1: A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza 2021. februárjában.
0: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt találunk.
1: De az archívumban kiolvashatsz komplet régi újságcikkeket is.
0: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.
1: rockinform.hu.
0: rockinform.hu.

Köszönjük szépen, a következő szám az Sarsóról szól. Nagyon könnyű Sarsóról dalt írni, mert csak azt kell mondani, hogy Sarsó, és egy csomó embernek már összeszorul a szíve.

0: nem úgy nem fej.
1: Rockinform.hu.
2: A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza 2021. februárjában.
1: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt találhatsz.
2: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
1: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.
2: Rockinform.hu.
1: Rockinform.hu.

Köszönjük szépen! Jó estét kívánunk! Ez itt a Kispál és a Borz csendesülős zenekar. Engedjétek meg, hogy bemutassam a zenekar gyorsan, hiszen vagyunk néhányan olyanok is a színpadon, akiket esetleg nem ismertek. Diósidi Ákos, őt talán igen. Zongora, egyéb hangszerek. Szabó Attila, a vonós szekció fővonósa. Pál István Szalonna, a nagyszerű primás, és Kunos Tamás Brácsa. A zenekar új dobosa, Bóra Áron. A zenekar régi dobosa és új ütőse, Tóth Csüli Zoltán. És a zenekar örök vendég,

Művésze, Leskovics Gábor. Köszönjük szépen! Most pedig egy olyan dalt játszunk, ami mind húsvétkor, mind karácsonykor rokkant.

tudok szépen élni, de mára mindenki hajót. Ha akar magának, megyen, mint ha a tél bizonyságot tenni, hogy közel a vég.

0: Rockinfon.hu.
1: Rockinfon.hu.
0: A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza a 2021 februárjában.
1: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt talál.
0: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
1: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.

Szevasztok! Ú, mennyi kezetek van? Színpadon a Kispál és a Borz.

0: Köszi szépen! Illetve mi köszönjük... Már eleve azt is szeretném megköszönni, hogy én azt hiszem, még sose hallottam ennyire egyöntetően ezt a szöveget, pedig nem volt egy különösebben nagy, kispáls, úgymond sláger. De itt az előállók én szerintem jobban tudják a szöveget, mint én. Jól vagytok itt elől is, mert látom, van néha egy kis izé, hogy néhányan eltűnnek, aztán visszaemelkednek. Vigyázzatok magatokra, tudjátok, sokan vagyunk, de a sok jó ember az, mint tudjátok, a viszonylag kis helyen is el kell, hogy férjen. Na, te ilyen kifli, az mehet, az jó?
1: Köszi a bizalmat.

Kings para Londres. És most rámegyünk a szívszorító számokra, figyeljetek! Nagyon... Ez annyira érdekes. Ja. Nem értettem, hogy miért jön felém egy ilyen... Egy bebugyulált bugyi, de most már rájöttem, hogy ez egy kamera, csak a másik oldalát fordította felém. Ugye, összeszorul a szíved, fogja sokszor énekelni az énekes. Már az énekes egy és az énekes kettő is, mert hogy bizonyára észrevettétek, hogy a Kispál és a Borz eredeti felállásához képest van némi változás. Velünk van multi-instrumentalistaként Császári Gergő! Na!

És ezzel még nincs vége a bravúroktól hemzsegő vokális megoldásoknak. Most egy egyszerű dal következik viszonylag, de nem az az egyszerű dal, amelyeknek az a címe, hogy egyszerű dal, hanem ennek az a címe, hogy a Vadnyugat története Indián szemben. Tehát a címe semmiképpen nem egyszerű, viszont alkalmat teremt e dal ahhoz, hogy mivel nem kell benne basszusgitároznom, ezért végre szemtől szembe énekelhetünk egymásnak. Mi a véleményetek? Na, tegye fel a kezét, akinek van! Jó. Tegye fel a kezét, aki készen van arra, hogy beszámoljak és elkezdjük ezt a gyönyörű dalt! Valaki állandóan be akar dobni engem sörrel. Vagy üres sörös dobozzal. Vagy sörös, mi ez? Visszaváltható, izé? Mennyibe kerül? Azért így támogatnak engem? Mennyi egy ilyen sörös üveg? Sörös doboz. 2? 4? Pazeg, meggazdagszanak rajtatok. Ne hagyjátok! Na, fő azt mondja, hogy úgy is tartottam? Mivel ez 6-8-adban van, ezért úgy fogok beszámolni, hogy 1-2-3-4, 1-2-3-4, jó? És akkor kezdjük, jó? Na. Azért azt nézem, hogy meglehetősen komoly erők kiszorították innen a jó csajokat, és csupa faszi áll előttem. Csak az első sorban azért van még egy-két préselődő, gyönyörű lány, de hát ez már csak ilyen. Sajnos az a helyzet, hogy ahogy öregszünk, úgy egyre nagyobb lesz az életterünk. Na, figyeljetek, egy-két-há, egy-két-há. Fejéreket forgattok meg, a földön kiterítve fekszenek. Én a töröm, keresem már, nem kenyerem a dicsekvés. De hát megint győztem is a gyerekkor, amíg tartott. Vinetuként begyűjtöttem, sok-sok igen, sok szőkös kapok. És szilajló és vörös felhő, tehát szíjú is voltam néha. Megülő bika, az tényleg győzött, bár elég régen még a sebesültér nevű patak. Jut eszembe nekem így most, ott meghaltunk, mi is páran, de főleg az volt igen kínos, hogy amikor terű, súlyos törtön, nem láttam hol az életét, és látom, hogy valami pókol, de így most, hát nem kérdő, ha meg lenne, nem én magam, s ne spökölődnék, s elindulnék nagy szellemként, rendet rakni a világba, ahol baj van, Robi útként, lőnék én minden irányba. Ahol meg jó, ott kis kabát, lennék egy milliomos fián. Vagy télapó, hogyha lehet, télapó, ha lott indián. Ja, öreg koromban ez már nem fog menni. Figyeljetek, viszont na. Az van, majd azt akkor mondom. Köszönjük szépen, igazán nagyon szépen énekeltetek, különösen az előállók. Ezek közül is meg kell dicsérjem a csíkos pólós Esztert.

Látszik, hogy nem az első koncerted. Eszter! Akkor a következő dalt engedd meg, hogy neked küldjük sok szeretettel, illetve azoknak, akik köztünk vannak, és mind-mind Eszter névre hallgatnak. Többek között a lányom is. Következő buszon.

c'est Paul. En PGC.

Közi! A gyönyör tajtékos hullámai csapkodták végig a hátatokat, éreztétek? Egészségetekre! Mi is jön most, András? Föltörténet. Később?

Köszönjük szépen, nem tudom mennyire lehetett észrevenni, de ahogy ezt előre is elmondtuk néhány fórumon, az első három albumról játszunk most dalokat, ez a Kispál eredeti felállás, ugye. Azért most bekerül egy kakukktojás is. Ezt a dalt még együtt írtuk, de aztán az ötödik lemezen jelent meg. De elkezdtük így, amikor próbáltunk, így eszünkbe jutott, elkezdtük játszani, és picit átírva most eljátszanánk nektek, ha megengeditek. De például az ötödik album többi dala az majd csak jövőre kerül elő, ha gondoljátok. Ennek az a címe, hogy Daltea. Illetve nem, ez a rövidített címe, Dalteázáshoz.

Köszönjük szépen, bár ez bor. De a daltájázáshoz című dalt hallottátok, egy ilyen 21. századi verzióban, most pedig következik egy Forradalmár című, amelyik 1987-ben keletkezett, még kimondani is nehéz, de valóban így volt, és ha becsukom a szemem, érzem, újra ifjú és csodálatos lobogóhajú srác vagyok. Ugye ti is ezt fogjátok érezni közben? Már főleg a... Várjál, András, várjál! Azt akartam mondani, hogy főleg azok, akik fiúk. És tegye fel a kezét, aki már élt akkor. És tegye fel a kezét, aki... mondjuk... már elvégezte az általános iskolát. Aha, így már kevesebben vagyunk, jó van. Ennyit a tömeg... piackutatásról, vagy hogy hívják ezt? Igen, azt hiszem, hogy... Forradalmár.

Bírjátok még! Újjá! Most még mélyebbre ásunk a múltban. Egészen, azért nem megyünk le a, mondjuk az eocén korszakig, de mondjuk ugye a 60-as évek. Ez az.

0: Köszönjük szépen!
1: Kértek, az van, hogy most következik egy óriási mutatvány, nem a mi részünkről, hanem a Dió részéről, aki eddig a zenekart kevert, és most állítólag föl kéne jönni a zongorázni. Azt beszéltük meg a koncert elején, hogy kitalálunk... Hát a jazz nem akarunk játszani azért, gondolom. Tegye fel a kezét, aki szeretné, hogy csak jazz játszunk. Na végre egy normális közönség, amelyik szereti a jazz-t. És aztán tegye fel a kezét, aki szeretné megnézni, hogy a Kispál az hogy táncol üvegfal mögött. Végre egy normális közönség, aki szereti a jazz balettot. András, akkor ne ragudj, gyere, amíg a Diósi fölér, addig szórakoztasd tánccal a... Figyelj, ég a... Baszik, le fogod égetni a hajadat. Annyira hülye, baszik. Betette az égő cigit a füle mögé, és már gyullad föl a hajad. Ja, ez lázadás, értem. Jó van. Hülye, örülj neki, hogy még van hajad. Na figyeljetek! Drámai és teljes csöndet kérünk! Ez csak úgy megy, mert ez nagyon veszélyes mutatvány, ebbe bele lehet halni, véletlenül összetöri az üveget és elvágja a kezét, és akkor nem tud többet gitározni. Ne kiabáljatok, mert így nem tud koncentrálni. Csönd! Fazeg, ez már az, András? Ez geci jó. Igen. Ne! A cigánykereket ne, András! Tudod? Bazeg, de... Van tartalék gitáros? Jó. Meg... Cigánykerekben egyébként én vagyok a profi, azt meg...

0: És ez még semmi. Most jön Brajtigan Gábor, aki... Most jön Brajtigan Gábor, aki azt kérte tőlünk, hogy egy Ardiles challenge szeretne bemutatni, amely az Ardiles az egy... Akkor volt egy argentin futballista, amikor a Gábor fiatal volt, és ez így beragadt neki, hogy ezt ő is meg tudja csinálni. Nagyon sokáig gyakorolta, amíg összejött. Kérlek, 20-valány év munkája van benned, kérlek, tekintsétek meg. Tessék, Gábor. És utána azt mondta, ha nem sikerül, akkor berúgja a labdát. Több 10 000 forintot ér. De ott csinálod? De ott nem lát senki. Látjátok ott? Várjál, ne, Ricsi. Elrúgod a labdát véletlenül. Á, bazd meg. Hát ez meg, adjátok vissza. Megmutassam, mit akar tulajdonképpen. Én még dekázni se tudok, úgyhogy... Na? Minden lehetett volna belőled, bazd meg. Én ezt csináltam nagyjából futballmeccsek alatt is. Na, fölért a Diósi? Vagy még csak... fölért a Diósi. Köszönjük szépen, mutatványok után a jazz helyett Diósi Ákos.
1: Akit fellöptem, útközben elnézést kérek.
0: Én javasoltam neki, hogy jöjjön így a közönség hátán, de esetleg úgy visszamehetsz, hogyha akarod. Vállaljátok? Én egyszer életemben, én mindig ilyen félős fiú voltam, és egyszer Miskolcon annyira szeretett engem a közönség, éreztem, hogy szeret, hogy így beugrottam a közönség közé, és így elkezdték így húzigálni le a pólómat, azonnal meg is fulladtam, mert így tudjátok, így elkezdték hátrafelé húzni, és így próbáltam úgy csinálni, mint ez kurva jól, de közben meg nem kaptam levegőt. Mire észrevett egy technikus, és végül is visszahúzott és megmentett. Úgyhogy erre vigyázzatok, ha véletlenül az Ákos közétek ugrana, és föladnátok a keverőpultig, akkor ne húzzátok össze-vissza az ingecskéjét, hanem finoman tapogassátok a mogyoróit. Köszi!

0: és az, vagy volt. Volt a világ, vége is hát az, hogyan lehet úgy. Nevetnék, ha bejönne emberek.
1: Vagy jött volna emberek. Inkább

abból is látszik, hogy nem szabad olyan dalokat írni, amiben konkrét évszámok vannak, mert egy idő után elvesztik az aktualitásukat, nem? Most szegény Ágos ennyiért jött vissza abból a nagyszerű helyről, ahol volt, ahol gyönyörködhetett bennünk. Na hát mindegy. Diósi Ágos, köszönjük szépen! Nem meri, nem meri. Na. Figyeljetek, egy jó levesek porból. András, málházátok fel a kisfit. Ez a fekete gitár egyébként szerintem jobban szól, mint a fehér, nem? Ezt nem a Gézától vetted, ugye? Figyeljetek! Óriási jelenlát belevetjük magunkat a következő dalba, mégpedig így, hogy...

Micsoda gyönyörű szólamvezetés! Most pedig jöhetnek a rockballadák, nem? Egy lassú 80-as évekbeli gyönyörű rockballada, visszarúgtátok a labdát, ezzel még én is meg tudom csinálni az Ardiles-csel. Kérlek benneteket, hogy adjátok vissza a labdámat. Köszi. Tanulékony jószág vagyok. Szőkített nő. Ez. Ezt választottam rockballadának.

Köszönjük szépen, bizonyára nagyra törő refrénből lehetett sejteni, hogy nagyjából műsorunk vége felé tarthat a zenekar, illetve a kedves közönség. Jól vagytok, meg minden? Készítsek veletek egy mély interjút? Akartok róla beszélni? Következő számban mindenkinek lehetősége van rá, tessék akkor. Egy igazi zöld téren játszódó darab. Mindannyian itt lehetünk benne pillanatra.

0: Maestro Luca Lescendo in Cesare Gerg. Hatula Dubuknar, Projti Gongabu. Gitaron, Kis Palondras.
1: És Lovasi András.
0: Köszönöm szépen, köszönjük.

egy igazi bartóki akkord a végére. Köszönjük szépen! Még a végére, ha gondoljátok, neki vigyeztek egy történetet a koncert menetének. És amikor egy érzése töreszre vitte őket, látták, hogy ott alatt 200-zel előznek Ferrari Porsche-t és Porsche-k viszont. Gondolták a lüktető élettől a viszonyt ideje elkezdeni, és odáig szaladtak, oda, ahova ettek, ittak, vagy csak feküdtek egymáson, hívhatjuk baszásnak, de olyan ritka, mint az emberek együtt csinálnak a szexen. Régi harcostársak, testi jó barátok és a lelki világ, a csontodoknak olykor is szeremnek hívják, aki jön a lélek az orból, olykorban értem én a tréfát. Mikor mindenki annyira vicceseket élte,

Következő évben innen folytatjuk. Szevasztok, köszönjük szépen! Császári Gergő, Rajtigan Gábor, és a csodálatos és nem utolsósorban szép is, Kispál András, köszönjük szépen! Ó, vigyázz magadra, ne ugráljon gyorsan, lassan! Ó, jaj, bazd meg, mekkora testél! Jó van, minden rendben? Oké. Szevasztok, köszönjük szépen! Egy aggódó apuka van bennem.

Köszönjük szépen, engedjétek meg, hogy nagyra becsülésünk és tiszteletünk jelül, mind a két kezünket fölemelve integessünk nektek. Köszönjük, szevasztok! Ez a karrier, két borom van.

0: rockinform.hu.
1: A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza 2021. februárjában.
0: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt találhatsz.
1: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
0: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.
1: rockinform.hu.
0: Rockinform.